tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

0: sleep nem érzem, hogy vége.
1: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió. Mindig

0: Ez a Forrás Rádió. Után az FM 90,5-ön.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

0: egyszer démonnak ezer egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, össze csúszott. Kék szem párlosan akad, a szádból szivárgó szó, de maradj. Most innen.

kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól.

0: Csak slágerek. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez egy hitelesített kerül.

0: Nem keresgéljük a jó slágereket, már megtaláltuk őket. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Akinek fáj még

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órával legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Mindegy órára. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: talán ne fürgél le irány, de...
1: Én nem tudom, én most utaztam busztal, meg voltam plázában, meg nem tudom, de hogy tényleg...
2: Tehát, sok a büdös, ember.
1: Igen. Tehát, hogy miért olyan nehéz?
0: Hát, nem, de mert megtanuljuk gyerekkorban, hogy a teső óra után nem zvanyozni kell, hanem dezodorozni.
1: Igen. De legalább használnának dezodor, de egyébként.
2: Sziszegős szappan, ugye? Sziszegős így hívják egyesek.
0: Ha meg nincs rá pénzed, akkor elmész a plázába, és használod ott a WC légfrissítőt.
2: Igen, vagy a termékmintákat tudod.
0: De igen, igen, azt én is szeretem, az jó. Akkor itt írja azt, hogy magára most jó, az már lehet, nem tudom. Tehát, hogy igazából én mostan magamra, amíg egyedül éltem, de most bevallom, a feleségem most.
2: Nálunk is, tehát a mosás.
0: Nem várom már,
1: mondjuk ki, hogy azért nem mosunk mi se, hanem betesszük a gépbe. De azt nem tudod megcsinálni?
0: Meg tudom csinálni, csak ő csinálja. Tehát, hogy ez ilyen nem egy elvárt dolog tőle, de azt sejti, hogyha én csinálom, akkor egybe lesz mosva minden, és az nem jó.
2: De én azért szétszedem, tehát sötétek, fehérek, színesek, tehát, hogy nálunk? Ilyen szinten képbe vagyok.
0: Nálatok is,
2: persze.
0: Hogy jössz be?
2: Szívesen! Petra, küldj egy kulcsot!
0: Mi azt tudjátok? Én a múlt héten tudtam meg, hasznos információ 1.0, hogy mekkora Lady Gaga lába.
1: Na, mekkora?
2: 37?
0: Nem.
2: Nagy lába van? Nagy lába?
0: Játszunk még ilyet, mert ez egy izgalmas romat, hogyha végig tippelitek. 39-es lába van Lady Gagának. Na?
2: Köszönjük, gyanítom, a kéziseknek egy picit nagyobb.
0: Ti melyik celebnek tudjátok a lábméretét? Senkinek, mi?
2: Amúgy várjál, mert volt olyan, azt hiszem talán az... Most vagy az Ancsin Gabinak, vagy az I.S. Fecinek volt, azt hiszem 46-os lába.
0: Mi a hasznos információk ezek? Írjatok be, drága hallgatóink, nektek mekkora lábatok. Hadd tudjuk meg róla.
2: Hallod, és mindjárt elkezdenek záporozni. Az van valakinek extrém kicsi, vagy extrém nagy lába a hallgatóink közül? Nyugodtan írjátok.
0: Jövett, írjátok a lábméreteket, Roland. Neked?
2: 41-42.
0: 46.
1: Kicsit kezdtünk átmenni ilyen lábfetés
0: üsztorítatásról. Akarják tudni a hallgatók
1: hányos a lábat. Mi 8-as? Nekem mindig azt mondják, hogy úristen, olyan pici, mert hogy a magasságom...
0: Rolandnak is ezt mondják, de zavarja.
1: És másra.
2: De én már megtanultam ezzel együtt élni. Téged még zavar, én már elengedtem.
0: Jó, egészen más dilemmákat hozunk ma.
2: Hát, ugye. Hát ez ugye. Sajnos nem dilemma.
1: És ez a legrosszabb benne, ugye?
0: Hétfői dilemma rovatunk következik.
2: És nem csak hétfő gond lesz.
1: De nagyot nyertél, Ádi.
0: Kölcsön adnál-e nagyobb összeget egy közeli barátodnak? Ez a nagyon vízválasztó kérdéskör, el is mondom, hogy miért. Azért, mert erre simán rámehet barátság, de ugyanakkor meg kiben bízol leginkább, hát nyilván a közeliekben. Én amikor az első lakást vásároltam életemben, akkor 1 millió forint hiányzott belőle, és az egyik legjobb barátomtól kértem kölcsön ezt a pénzt, és ígértem meg neki, hogy egy év alatt havi részletekben visszatörlesztem. Azóta kerestem új barátokat, de hogy az nekem...
1: Adnál meg a számát, mert nekem is kéne.
0: Az nekem egy nagyon nagy dolog volt, és nagyon nagy ajándék volt, és nagyon sokat jelentett, és a mi barátságunkat pont erősítette, és én emiatt azt mondom, hogy én adnék kölcsön. Hmm. De sokan ebben másképpen látják a szitut.
2: Én is. Tehát különösen akkor, hogyha azt érzem, hogy egyébként tényleg egyrészt kell neki, tehát neki nagyobb szüksége van rá, mint nekem abban az adott élethelyzetben, hát ez lenne a döntő motívum. Meg hát nyilván, ha azt érezném, hogy vissza is kapom, de nem egyébként, tehát én is azt gondolom, hogy ha azt érezném, hogy neki most ott az tényleg egy ilyen fontos, kvázi életmentő dolog lenne, akkor abszolút. Egyébként még az is felvetődött bennem itt, amikor mondtad a dilemmát, hogy mit jelent a nagyobb összeg, de akkor aztán a illusztráltad, hogy ilyen milliós tételről van szó.
0: Az akkoriban az tényleg az sokat jelentett, megmondott, és akkor itt behozhatod a pakliba, egyébként ma sem kis pénz, de behozhatod azt is, hogy okosok azt mondják, hogy amit kölcsön adsz, azt tekintsd úgy, hogy vissza se kapod, és akkor kezeld ajándékként, ha visszakapod. Na, ennyire nem tudtam még zen lenni ebben a témában, tehát ha én kölcsön adok, én ezt vissza akarom kapni.
2: Hát igen, meg azért, ha egy nagyobb összegről van szó, azért azt valljuk be, hogy valamennyire mindenki megérzi, ideális esetben kevésbé. De az mondjuk, ez egy 1 millió forint, az azért már tényleg a jelentős összegkategória.
0: Vissza is adtam, tehát hogy ezzel nem volt gond, Kitty.
1: Hát legjobb, hogyha nincs annyi pénzed, hogy kölcsön tudja.
2: Kitty megtalálta a megoldást.
1: Hosszabb legyertek.
0: Kiskapuk a Kittynél.
1: Figyelj, én azt gondolom, különben tényleg viccet félretérve, hogy ha van úgy pénzem, akkor adok kölcsön, és igen, inkább úgy gondolok rá, hogy azt nem látom többet.
0: Vannak azok a típusú emberek, de nekem főleg ilyen, még a videókazettás korszakban volt, meg könyvkölcsönadás, az sem most volt, akik nem adják vissza, amit kölcsön kérnek. Tudom, azok nem nagy dolgok, de az engem annyira tud idegesíteni.
1: Hát igen.
0: Nem tudom miért, de az engem nagyon bosszant. Azért, nem azért, mert az a 2000 forint, amennyibe a videókazetta került, hogy a könyv.
1: Nem, rossz érzés, hogy az a te saját cuccod, és az másnál
0: van. És tudod, hogy ott van nála, nem? Ha.

0: Igen. Szóval, drága hallgatók, Áditól ne kérjetek kölcsön könyvet, inkább 1 millió forintot.
1: Bármikor ebben adjátok, írjatok az első háromnak külön.
2: Akkor én írok.
1: Összeszedem. Kitti, ez most inkább egy neked jövő kérdés szerintem, bár egyébként tudom, hogy ti mind a ketten megmondjátok nekem konkrétan, hogyha ez van, de megmondanátok egy barátotoknak, hogyha előnytelen az új frizurá?
0: Ja, simán.
2: Ó, mindenki.
1: Jó. Akkor ezen túl is jutottam.
2: Így is meg szoktam mondani, amikor úgy áll a hajad.
1: Oké. Okay.
2: Most éppen nem áll.
0: Még nem.
2: Mint a szénakazal.
0: Még másfél-két hét.
1: Lassan menjek, de ti szóltok majd. Tehát de amikor először mindig elkezdtek oltani vele, akkor bejelentkezem. Oké. Okay. Uh-huh. Elmennétek egy esküvőre, hogyha a házasulandó pár egyik tagját nem bírjátok. Másik az barát, jó fej, szeretitek, de az egyiktől rosszul vagytok.
0: Szerintem simán persze, hát hogyha legalább az egyikük
2: helyzben.
0: Ja, hát azért, ingyen azért figyelj, tehát hogy nász ajándékot visz az ember,
2: az is igaz.
0: Azért olyan összeget illik vinni, hogy tud minimum megtérüljön a vacsora, tehát hogy...
1: Jó, de Kitti, hát abban indulok, hogy nem kell ráírni a borítékra a nevet.
2: Hát egyébként meg ne rajtam nyerészkedjenek, és biztos nem tőlem.
1: Te nem fizesz be annyit, de annyit nem fizesz be, amennyi a vacsi volt?
2: Hát figyelj.
0: Én többet szoktam adni, én mint is a vacsi, többet.
2: Hát
1: figyelek, igazából egy százassal, de...
2: Egyedülállóként itt 15-20 ezeret beleteszek, aztán kész.
0: Az korrekt.
1: Tehát nem
0: az,
1: mert akkor úgy lehet, hogy akkor oké, de akkor annyit eszel meg. Tehát, hogyha mint beraksz egy ezeret, akkor csak köret.
0: Akkor nem eszel desszertet.
1: Akkor csak köret.
0: Vagy levest.
2: Vagy a húsról csak félig rágom le ott.
0: Na, húsit. Vette ezt a vonalat, igen.
1: Ha hogyha nem bírsz annyit enni, akkor tudtál vár-e? Jó magyar, és akkor töltöd bele. Oké, tehát esküvőre elmennétek.
0: Persze, simán.
1: Lássuk, hogy meddig mentek. Tehát mert építkeztem itt egy kicsit, tehát akkor elindultunk onnan, hogy baráti frizura szinte semmi, akkor egy esküvő az ma már sokat jelent, mert egy embernek az életben van 3-4 max, ugye? De most durvítok. Megmondanád a főnöködnek, hogyha szerinted teljesen rossz döntést hoz?
2: Hát...
1: Rólad, nekem most
2: én
1: nem
2: meg.
0: Kíváncsi a várva.
1: Van-e főnököd?
2: Én a Rólandnak nem.
1: Én a kicsit rosszakat elnyelem, de hogyha teljesen rossz, akkor azt igen. Nem? Tehát, hogy azért legyen a főnöknek egy kis egója, tehát, hogy azért minden nem, ugye?
0: Vagy de? Ja, szerintem meg lehet mondani.
1: Nem tudom, nekem van egy haverom, ne nevezzük nevén, a Pisti, aki egy korábbi munkahelyén azt csinálta, együtt dolgoztunk ott, hogy bement a főnökhöz, és kinyomtatott neki egy listát, amin ott volt, hogy mik egy jó főnök tulajdonsága, és mik egy rossz főnök tulajdonsága, és így odaadta neki, hogy tessék, ezt találtam, gondolkozz. Másnaptól nem dolgozott ott.
0: Na, például egy ilyennél én nem.
2: Szerintem a Roland
0: rögnek rajta, igen. Tehát hogy én nem küldeném el.
1: Sajtom a végére egy lazítást. Megmondanátok-e a vendégnek, hogy ideje hazamenni, hogyha már nagyon fáradtak vagytok? Ez az állandó kérdés, ugye előszeded azt, hogy drágám, hozd a gyógyszert, amit lefekvés előtt 10 perccel szoktunk bevenni, vagy nem próbálkozom ilyen mondatokkal.
2: Mi az a kék
1: kispirula? Lefekvés előtt 10 perccel.
0: Ez jó volt.
1: Ki mire asszociál a lefekvésből? Igen?
2: Hát ha asszociált a szíveg...
0: Rabukik, úgyhogy evidens, hogy neki már ez az asszociációja.
1: Kicinél kiderült az, hogy a boríték a borítékban nem lesz vastag, de máshol viszont meghálálja.
0: Csak legyen kék pirula.
1: Nálatok még nem volt olyan tényleg egy buliban akkor, vagy bárhol, hogy eljutsz arra a pontra, amikor már csak így ültek, és...
0: Gyerekkoromban volt, arra emlékszem, hogy ott voltak ilyenek.
1: És az ilyenkor kérnek még egy kávét.
0: A gyerekkoromban ott volt, de alapvetően nem szokott nálunk ilyen lenni. Tehát aki hozzánk jön, annak úgy örülünk.
1: Nálunk meg a finom utalások működnek. De például velem már volt olyan, hogy voltam valahol, nagyon jól éreztem magam.
0: Csak és a
1: igen. Nyilván, de hogy azért van bennük egy türelem, meg egy illedelmesség szerintem. De hogy én ilyenkor szoktam ilyen csekkoló kérdéseket bedobni, hogy biztos, hogy nem zavarunk, hogy maradhatunk még, vagy lecsekkolom. De ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy egyébként baromi rosszul esne, hogyha azt mondanák, hogy most már azért jó lenne, hogyha mennél. Hát, tehát, hogy mennyire hagyod meg ebben tényleg a mozgásteret?
2: Hát nem tudom, Ádi.
1: Neked soha nem kitessékelnéd az Andit, hogyha már untat?
2: Persze, de mi szoktuk egymást. Tehát,
1: tényleg?
2: Vagy én például szoktam erre figyelni, hogyha esetleg még én nem vagyok fáradtabb, de látom rajta például, hogy ő már fáradt, akkor azt mondom, hogy jó van, akkor...
0: De Andinál ezt miből veszed rá? Tehát, hogy antiszociális? Hát alapból ez. Hát,
2: szóval nem, laposabban pislog.
0: Ja, nyers a stílus, alapból ez. Tehát, hogy nyilván mindenki lehet látni, csak vicceltem.
1: Csak viccelt, Andi.
2: Pár óra is megjön a reakció.
1: Hagyd van a sokkolót.
0: Nem egyébként szerintem, meg egyébként tehát ilyen baráti kapcsolatban hogy szerintem ne. Ezt tök lazán lehet persze. Amúgy kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy ott simán ez a figyelj, fáradt vagyok.
1: Ez szerintem az van, hogy igen, egészen nyugodtan használd a hűtőt, használd a fürdőszobát, használd a mosdót, mindent, én most lefekszem, és akkor én elmegyek aludni.
0: Ja, ja, ja. Egyébként mi is voltunk régen így haverokkal, tehát hogy izé, volt olyan házigazda, azt mondta, gyerekek, csináljátok, amit akartok, én fáradt vagyok, ledőrök, majd ajtót húzzátok be magatok után.
2: Igen.
1: Tényleg gyakrabban kéne meghívni a minket a Rolandnak, nem?
2: Igen.
0: Hát akkor lehet, hogy átértékelném.
1: Két tivel Rolanddal jelentkezünk.
3: Hello.
1: A cica elment, de jött egy másik cica. A Roland cica.
0: Az, igen.
2: Nem a hello.
0: Azt mondja előbb, hogy ugye ő kancica. Hát ez a kifejezés, hogy kancica.
1: Hát ebből van a kanca, nem?
0: Ahogy de. Nem? Hát tájföldön, ott össze lehet keverni, igen.
1: Nagyon aranyos volt egyébként. Na jó. Kitty, de jó, hogy itt vagy.
2: Én is dorombolok.
1: Szóval, bújod a Rolandhoz, feküdj fel a laptopjára, a macskára megtalált, hogy a laptopon van jó meleg.
0: Csak úgy simogatni, mint itt előbb szemét. Vagy nálad ez fizetős.
1: De én nem tudom, minden vendég hozzon be egy cicát, aki az asztalon vonaklik Roland laptopján. Légy szíves.
0: Igen, mondtam, hogy ha mindenki így hoz valamit, akkor boncmestert nagyon fogunk hívni.
1: Engem az is érdekel.
2: Igen.
1: Egyébként vannak itt jó boncmesterek? Mert egyszer lehet témánk. Na?
0: Miről szeretnél vele beszélgetni? Egyébként tényleg lehetne jó interjút csinálni boncmesterrel, igen.
2: De mondjuk lehet, hogy nem egy reggeli műsorban.
1: De miért?
2: Mert.
1: Reggeli után.
0: De igen, az fontos, igen. Az mindenképpen fontos.
1: Megnézzük, mit reggeliztünk. Meg tudja fejteni abból, amit talál.
0: Jó,
1: gyerekek már iskolában vannak.
0: Ez a nagyító kérdés.
1: Ugye nemrég hoztam a példáját annak az embernek, aki dízelt lopott egy buszból, és a Google Street View-hoz készítették a fotókat, és pont lefotózták az ő kicsit ilyen állalázatos képét, ahogyan nem tudom, hogy éppen szívta ki a benzint, vagy töltötte tartályba, de ezt a főnök nem fogadta szeretettel, és valahogyan neki megszűntött a munkaviszonya. És utána néztem, és képzeljétek el, ezek a Google autók, ezek elég komoly kínos szituációkat kaptak már lencse végre, és ebből több probléma volt, hogy olyan helyzetekben készítettek fotót, és került ez föl a térképre az interneten, amikről nem kellett volna. Szerintetek mik azok a kínos sztorik, amiket így el lehet kapni, vagy amiket nem akarnátok, amikbe akár ti is belekeveredhetnétek, hogyha rosszkor fotózna le benneteket?
0: Nem nagyon szoktam mondjuk hiányos ruházatban kimenni az utcára.
1: És tehát, kertbe.
0: Hogy ott biztos, hogy ne kertbe nem tud befotózni, tehát olyan a házunk, hogy az fizikai képtelenség, úgyhogy ott nem. Gondolkozom, hogy mit tudom, de hát most teszem is, hogy egy nyilvános helyen ott nem is nagyon szoktam egy gyerekekkel se balhézni, asszonyja se néha ő velem, de az más nem, amúgy nem.
1: Nem volt olyan, hogy mentél valahova, és nagyon kellett már pisilned például, és kiugrottál a kocsiból, megálltál egy fánál, és hogyha arra jön a gép, akkor készít egy sztárfotót?
0: Hát ilyen szerintem mindenkivel volt. Igen, de ilyen azért már volt.
1: Na, mondjuk az... akkor ott az arcod ki lenne csúnyázva, de a csúnyád nem lenne ki szépítve.
0: Hát azért arról talán kevesebben is lennének fel, mint az arcomról.
1: Hát azt mondom, Andit is fotózhatták volna így temetőben, ugye?
2: Ja, igen.
1: Ott készületett volna Kitty neked valami, ami ilyen kínos helyzetbe kerülve, esetleg mikor nézed a teraszról a galambokat, hogy éppen párosodnak, és oda befotóz a kamera.
0: És látják az izgalmat rajtad, ahogy galampornót nézel.
2: Ja, igen. Jó, mondjuk ott szoktam napozni nyaranta, úgyhogy
1: de... Lehet, hogy a Kitty teraszára érdemes rákeresni egy címet. Mert ezeket nem nézzük meg, tehát egyébként simán lehet, hogy van valami, nem?
0: Ja, én azért a címünket, az nem is én, de mondjuk Dávid, ő megnézte már, tehát hogy tudjuk ezt.
1: Mert hogy ugye most a Bokéa szoboszlait lefotózták, ahogy a Chanel táskából kilóg a pelenka, de lehet, hogy neked is lenne egy ilyen, hogy nem tudom én, mit te éppen lopod el.
0: Nem is olyan Chanel táskám, nem arra, hogy
1: éppen lopod el valakinek a pénztárcát a plázában, vagy a pláza előtt, és pont készül róla egy kép.
0: És legalább mosolygok tudjuk részre. Jó utassak a körözési képen.
1: Tényleg nem nagyon készülnek ilyenek, vagy Kitty mész hazafelé, és éppen egy rakétát titokban megpróbálsz lehúzni valahol, és ezt lefotozza a Google autó, nem?
2: El kell, hogy keserítsék.
0: Ő most már felvállalja az alkoholizmust.
2: Figyelj, és nem ilyen kis rakétákkal.
1: Próbálom elképzelni, hogy milyen helyzetek lehetnek. Engem például lekaphatna rolleren bukósisak nélkül.
0: Ennyi.
2: Az
0: Gréta, gyere vissza.
2: Ja.
1: Felelőtlen és gusztustalan cselekedet. Igen. Vagy nem tudom én, rajta kaphat-e bárkit, aki mondjuk így sétál az utcán, és tudjátok, van az a klasszikus kép, hogy mész a barátnőddel, vagy a feleségeddel, és hátrafordulsz egy nő után. Hogy elkaphat-e egy ilyen pillanatot, ami valahogy pont a feleséged elé kerül?
0: Kizárt dolog.
1: Kizárt. Ez lehetetlen, ugye?
0: Végig gondoltam, és arra jutottam, hogy kizárt dolog.
1: Aha. Vagy elkaphat-e, mit tudom én, amikor a pólódba fújod az orrod, mert nincs zsebkendőd?
0: Hát olyat nem, de mondjuk, ja, olyat mondjuk nem, zsebkendő nélkül tűzszámták. Na igen, ilyen rosszul jó vagyok.
1: És pont megvan az a kép, hogy így fröcsköl ja. Bele a Google kamerába.
0: Sőt, egyszer nem indexeltem a körforgalomból a kifenemet.
2: Jaj.
1: Azt a... Én befelé,
2: de befelé igen.
0: Ez a gangster élet.
1: nagyon durván visszat. Jó van, vagy mit tudom én, amikor a Rolanda múltkor mesélted, hogy ezt az illegális hulladékot, hogy ledobtad az óvi mellé. Ha arról van kép.
0: Nem az óvi mellé, az óvi udvarra, te. Hadd örüljenek a gyerekek, legyen mivel játszani.
2: Na jó, mondjuk azért... most eszembe jutott azért, hogy a férfiak szokták magukat így igazgatni utcán is, ami egyébként annyira
1: meg közönséges. Meg Michael Jackson azad magad, moonwalk nélkül.
2: Igen.
0: Jó, hát néha muszáj. Na, tehát, hogy jó. Helyre kell tenni a dolgokat.
1: Nyomatjuk felváltva. Először nyomjuk. Egy limai férfi van itt előttünk, aki a Street Youn ismerte fel a feleségét egy másik férfival.
2: Júj.
1: És a 2013-as kép után kiderült a viszony, a férj pedig 2018-ban beadta a vállókeresetet. Eléggé türelmes.
2: Mi az Isten várt 5 évig?
0: Hát, azt hiszem, akkor vette észre a fotót, igen. Hát ja. Ez valóban lima, ez probléma.
1: De mit? Jézusom. De mit láthatod? Tehát ott egy csókolózást látod, vagy csak egy kézzelfogva sétálás?
0: Te valami ilyesmit
2: kicsit
0: lehetett,
2: olyan, mint
0: igen.
2: Az a koncert, amin lebukott a...
0: Ja, a Coldplay koncert. Igen.
1: Mit kaptak? Na jó.
0: Igen. Aztán itt egy úriember, Donny Riding megígérte a feleségének, hogy abba adja a dohányzást, mert volt egy infarktusa. Oh-oh. Később azonban a Street View lefotózta a házuk előtt cigarettával a kezében. Na de Donny! Nagyon rossz fiú vagy. Hát magaddal cseszel ki.
2: Ja, amúgy nem az.
1: Ez a J-Lo-nál is szakítók volt. Tehát a szegény Ben Affleck-nek mennie kellett hátra a titokban sunyiban inni a pajta mögött, hogy ne bukjon le. Hát ott is, hogyha lefotozzák.
0: Hát meg állítólag, amilyen elviselhetetlen a J-Lo, lehet én is innék mellette.
1: De ő ezt nem szereti, na. Akkor itt van egy oregoni eset, nekem ez az egyik kedvencem. Képzeljétek el, hogy a Google Earth segített lebuktatni egy marihuana ültetvényt. Egyébként a férfi legfeljebb 30 érett növényt termesztetett volna, mert ott van erre engedély, de a rendőrök végül 94-et számoltak meg a képen.
0: Igen, és mindenki nagyon boldog volt az őrizet bevétel után.
1: Nagy volt a vigyorgás és a mosolygás? Jaj, emlékeztek arra a híre, ez az egyik kedvenc naphírem volt ebben a műsorban, amikor valahol itt a közelben egy lefoglalt marihuana szállítmányt elégettek egy falu mellett a rendőrök.
2: Jaj, és utána?
1: A falu. Argentinában egy férfi mesztelenül fotózott le a Street View az utcán, várjálom, a saját kertjében, pedig magas kerítés vette körül, pert is indított, és végül körülbelül 12.500 dollár kártérítést ítéltek meg neki. Roland innentől állj ki mesztelenül a kertbe, jön a kocsi, hát ha!
0: Azért mondom, innentől erre fogok alapozni, nem tudom, mennyi 12.500 dollár, de bármennyi is jól jönne.
1: Egyet megér.
3: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I és Roland és Riddle Ádám.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Te tesós vagy, van tesód.
2: Tesó, bro. A fiam éppen ebben a korban van.
1: Brózik? Hú, ezt nagyon utálom.
2: Hát, inkább tesózik. Néha
1: az jobb.
2: Nem is bro, brózki.
1: Az mi?
2: Az a bro csak így tovább fokozva, de hogy tesó. Tehát náluk most éppen ez megy így a haverokkal, hogy ez a tesó megszólítás. Kérdeztem is tőle, hogy mióta vagy amerikai rapper, fiam. A bőgatyát szereti, ez most megint ez a baggy nadrág, ez megint divat.
1: Megint a rapper vonal jön?
2: Hát ez a baggy nadrág, ez most nagyon megy így a kiskamaszoknál, úgyhogy körülbelül minden második srácon, meg egyébként a lányokon is hasonló nadrágban.
1: Azzal még nem feltétlen van baj. Lehet, hogy rájöttek, hogy a rap zené, ez nem kell annyi zenei tudás.
2: Miért a punkhoz például kell? Sőt, hát aki tud zenélni egyenesen, hát az nem is fér bele a punkba.
1: Jó, ebben igazad van, rendben, de mikor volt a punk olyan szinten elterjedt, mint a rap? Deszkáznak is? Az is bejön?
2: Nem deszkáznak, nem, azért annyira nem. Nem, hát csak a külsőség része jön be, tudod.
1: Ha nálatok volt ilyen, tette valamilyen zenei irányzat szerint öltözködtél, vagy követtél ilyet?
2: Nem, soha. Nem,
1: nekem meg is kimaradt. Volt egy időben deszkáz cipőm, és soha nem deszkáztam.
2: Meg én mindenféle zenét hallgattam. Tehát, hogy én ugyanúgy hallgattam egyébként hip-hopot, én hallgattam például punk zenét is, tehát, hogy én a magyar punk zene kapcsán tökre képben vagyok. Ezen úgy sokan meg szoktak lepődni, de igen, tehát, hogy én nagyon sokat hallgattam annól Proszektúrát például, meg hasonló vonulatokat.
1: Én a Proszekót szeretem, meg. De egy időben nagyon eldurvultam, elmentem én is öltözködésben ilyen halászjutkás irányba.
2: az kemény!
1: Az nagyon durva volt.
2: Igen. Aztán, és ettél almaszószt minden nap?
1: Az is volt, aztán az MC Haver és a Technő ruházatot, azt kinézték a suliban, azt nem szerették.
2: Testvéri féltékenység, ez a témánk, mert hogy állítólag megvan a válasz, hogy miért viseli rosszul a gyerek, hogyha a testvére mást kap, mint ő. Itt van velünk Andi, és jó reggel.
3: Szia, Andi. Jó reggelt, sziasztok.
2: Mind a hármunknak van testvére, tehát hogy ezt így át tudjuk érezni. Ugye annyi van, hogy ilyen szempontból, Andi, te tudsz egy picit más nézőpontot behozni, mert ugye nálatok nagy a korkülönbség.
3: Igen, 18 év.
2: Igen, na nálunk nagyjából hát olyan 4,5.
1: Nálunk pedig 3. Tehát, hogy ezzel kell megbirkóznunk. És nagyon érdekes dolog ez a testvéri féltékenység témakör, mert hogyha belegondolok, akkor tényleg létező, de valahogy ezt úgy elhallgatjuk, vagy nem tudom. Most így felnőtt korban erre már úgy ráült annak a homája, hogy ez a régi szép idő, de én a mai napig tapasztalok ilyet, majd mindjárt kifejtem. Én mennyire éltétek ezt meg gyerekkorotokban?
2: Én bevallom, hogy erre nem emlékszem. Arra igen, hogy néha úgy meghetszeltem, hogy így nekem ugye hugom van, neked öcséd van, neked szintén öcséd van.
3: Igen.
2: Tehát ugye mi vagyunk azok Andival, akiknél ugye eltérő nemű a testvér. Nálatok lehet, hogy emiatt is kiskor különbség és két fiú, szóval ott azért lehet, hogy ez belejátszik. Nálunk én nem emlékszem ilyenre, hogy nagyon ilyen testvéri féltékenység
1: lett volna. Nem volt az, hogy megkívántad a testvérednek a társkészletét?
2: Nem.
1: Játszani akartál a babáival, megnézni, mi van ott a szoknya alatt, már hogy a babánál.
2: Nem, ilyenekre nem.
1: Semmilyen?
2: Nem, mondom, ez nálunk valahogy nem volt. Olyan volt, hogy így mit tudom, én tényleg megvicceltem, vagy egy kicsit így kiszúrtam vele játékból, arra emlékszem, de olyan, hogy mondjuk féltékeny lettem volna, olyan nem.
1: Nálatok? Ott azért nagyon nagy a korkülönbség, hát nem vagy féltékeny?
3: Nem, de anyut szoktam mindig piszkálni ezzel, amikor mondja, hogy kisfiam, és akkor tudod, így szoktam vele piszkálni. Jaj, mert a kisfiad, mert részét tudod.
1: Jaj, figyeljetek, hát nálunk nagyon jól indult a sztori. Tehát nálunk úgy indult a sztori, hogy amikor az öcsémet hazahozták a kórházból, akkor hozott magával legót. Tehát hozott nekem gyakorlatilag ajándékot az újszülött, ergo én nagyon örültem, mert ő megszületett, és még ajándékot is hozott.
2: Aztán a következő évben nem kaptál tőle legót, és kicsit kezdték kiakadni.
1: De nem, amúgy tökre vártam őt, meg megvan a videó, hogy megsimogatom, tehát így örülök neki, meg minden ilyesmi, és onnan nekem csak jó emlékeim vannak. Tehát ez egy tök jó indítás volt, hogy kvázi hozott nekem ajándékot ott a legelején.
2: Mikor jöttek az első problémák?
1: Szerintem ott siklottak ki a dolgok, amikor egyre nagyobbak lettünk, és kiderült az, hogy egy szobára vagyunk kárhoztatva, tehát tulajdonképpen ugyanabban az élettérben kell boldogulnunk, és ott azért már voltak olyanok, hogy mit tudom én a későbbi időkben az én nagy kedvencem éjszaka rádióreklámot mondtam, amikor ő aludni akart, volt egy olyan reklám, máig megvan, egy taxitársaságnak kellett reklámot készítenem, és mondták, hogy jó, és akkor, hogyha ezt így akarom, akkor lehet-e az, hogy a telefonszámát a taxitársaságnak éneklem, lehet-e ilyen éneklős reklám? Mondta, hogy nem, és hogyha 20 000-et fizetünk, 0620.
2: Ugye általában az van, hogy a két gyerek nem pont ugyanolyan. Tehát, hogy más, más a kettő, akár képességekben is más, mentalitásban is más a kettő, és hogy mégis valahogy ezt meg kell próbálni úgy balanszírozni.
1: Meg akkor meg mi van, hogyha az egyik kap valamit, és a másik nem, az nem működhet?
3: Hát szerintem nem.
1: Mert nálunk például a születésnapok akkor... is úgy voltak, hogy a nem születésnapos kapott kis ajándékot.
3: Nem, az nem. Az szerintem az nem.
1: Itt mentem félre?
2: Hát, aha.
3: Igen, itt valószínű.
2: Itt is.
3: Nem, azt szerintem túlzás egy kicsit. Ez szerintem egy jó bevezetés, ami volt nálatok, hogy hozott ajándékot, mert akkor ugye ott kevesebb szerintem még az elején ez a féltékenység, mert ott is tud lenni akármilyen kicsi az a gyerek, szerintem. Tehát ez egy tök jó dolog volt a szüleitől, hogy ugye úgy adták elő, mintha az újszülött hozná az ajándékot. De az, hogy mondjuk nekem születésnapom van, és a másik is kap ajándékot, akkor az nem különleges. Tehát, hogy a születésnap az azért születésnap, hogy akkor születtél, téged ünnepeljenek, ne adjanak már a másiknak is ajándékot, szerintem.
1: Mikor a Dávid újszülött volt, én akkor is úgy mentem el, hogyha valahol adtak cukrot, vagy csokit, vagy bármit, hogy vinnék egyet a kisöcsémnek. Hát nyilván nem kaphatta még meg, tehát valakinek fel kellett dolgozni.
3: Na jó, de ez már a leleményesség.
1: Jó szív.
2: Hát ezért lették kövér kisgyerek, látod?
1: Lehet, hogy ezzel is összefügg a dolog. Ja, jó, értelek, bár egyébként szerintem nem volt rossz ez az irány. Nyilván fontos érezni a gyereknek azt, hogy a testvére más, és valamiben mást kap, és máshogyan értékelik, de hogy azt is meg kell tanulnia, hogy nem minden esetben kap ő is valamit, ha másik kap.
3: Hát jó, ez igaz, de bizonyos helyzetekben. Tehát ha mondjuk szerez egy ötös bizonyítványt év végén, és kap mondjuk egy nem tudom mit, most mit mondjak? Érted? Egy
2: ötös csokit? Bizonyítványért?
3: Csokit, jó, mondjuk, jó, mondjuk a csokinál, sokkal egyébként nem, igen.
2: A másik meg kap
3: egy PlayStation-t.
2: Nincs rá oka, de igen. Ha mondjuk az egy PlayStation-t kapni, ötös bizonyítvány, remélem kevés gyerek hallgat most minket. Andi néni csak viccel.
3: Nem, én csak viccelek, igen. Viccelek, nem történt ilyesmi. Szóval, hogy kap egy csokit, mondjuk egy ötös bizonyítványért, akkor a másik gyerek nem?
1: Közben azon rövök, egyébként tök igazad van meg szerintem. Jogos ez a jutalmazási rendszer, csak a Roland itt igazából...
2: Ez az egerünk,
3: igen, csak láttam az arcodon, hogy valami nem.
2: Ez az egerünk.
1: Olyan fejet vágni, mint amikor...
2: Megáll az adásunk, most beszélni fogunk innentől a végtelenség.
1: Mint amikor valaki beszar, de próbálja titkolni. Tehát látod a Rolandot, hogy mindenhova néz, hogy mivel törője, hova menjen, meg nem tudom, hogy nyomkodja az egeret. Üsd meg, cseréld ki, most nyald meg az elemet. Szerintem vedd ki az elemet, most nyald meg.
2: Nyaljam meg,
3: mozgass meg egy picit az elemet, olyankor azt szokott segíteni.
1: Jó. Csak a hallgatók kedvéért mondom, hogy igazából, hogyha ez nem javul meg, akkor tényleg végig kell dumálnunk az órát, mert nem tudja tovább lökni zenére a műsor. Vagy az Andi fog énekelni.
2: Vagy valaki hozzon gyorsan egy egeret, vagy elemet. Nem tudom, valami elbetűzset hozzatok nekünk.
1: Nem biztos egyébként, hogy az a baj. Lehet, hogy örökre elromlott minden.
2: Kész, nekünk minden meg.
3: Én hozok elemet akkor, gyerekek, és akkor nem fejezem be
2: mondatot.
1: Elemér. Az van, hogy a fiókomban már nincs. Tehát, hogy máshonnan kell szerezned, mert csak kicsi elem. Neki van sajátja. Aha. Vagy hozz egy krumplit, amiben be kell dugni egy rész drótot, meg egy...
2: De Andinak miért van egy eleme? Mihez használ elemet?
1: Csöndbe legyél, azt mondja. De jó.
2: Most látható, Andi, ahogy elemet cserél.
1: De ez jó, mert ez egy teljesen életszagú. Igen. Így működik a mi családunk. Köszönjük, hogy ti is a részei vagytok.
2: Én próbálok úgy, ne nagyon nyomogassak itt félre. Gyerekek, ez nem. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy nem.
1: Mindeközben, most itt a kamera nem tudom, hogy Andit kövesse, vagy Rolandot, de igazából Roland az történik, amit mindig mondtál, hogy bár egyszer talán, hogyha. Várjál, nézem, hogy vannak-e kommentárok. Aha, teljesen őrültek vagytok. Nem tudunk más csinálni. Nem tudunk kimenni a stúdióból. Hogy lesz majd a pisi szünet? Tehát amíg valaki kimegy, addig a másik beszél?
2: Igen.
1: Oké, ebédszünet ugyanígy behozzuk ide?
2: Igen. Imádom ezt a műsort. De te most a jobb oldali.
1: Hát ez a műsor, ez most itt elment a rovat.
2: Teljesen. Enterrel tovább lépek?
1: Majd szerintem valamivel biztos.
2: Ne, valamit megoldjuk.
1: Tudjátok, mi volt a megoldás? Tudjátok mi? Na mi a megoldás, hogyha Windows probléma van, és a konnektorba már be van dugva a gép? Újra kell indítani! Hey! És természetesen megoldotta a helyzetet a gép újraindítás. Amúgy ez hihetetlen, tehát azt azért így belső információként elárulom mindenkinek, hogy egy adásgépet relatív ritkán indít újra az ember. Tehát, hogyha mégis kell valami frissítés miatt reagálnunk, az többnyire úgy van, hogy én bejövök hajnali 3-kor, és olyankor csinálom, hogy lehetőleg a lehető legkevesebben hallják, de hogy adás közben egy teljes rendszert megjavítunk, na ez egy furcsa helyzet, és egyébként úgy látszik, hogy ti élveztétek a legjobban.
2: Igen, egyébként.
1: Rég jött ennyi SMS.
2: az a durva, verek. Indítsátok újra a gépet, üdv egy IT-s.
4: Kösz.
2: És bejött. Kösz. Tehát, hogy valóban...
4: Számláz.
2: Valóban
4: Forrás Rádió.
2: A Windows újraindítás, ez volt az egésznek a titka. Tehát, hogy igazából nem az egér szart be, hanem a Windowsnak volt valami problémája, úgyhogy én Bill Gatesnek küldeném a Carson Comától a Gabit.
4: Azon gondolkozom közben, hogy vajon NASA-nál is van ilyen? Tudod, hogy 10 perc múlva a földre térünk gyorsan, nem megy az egér. Sajnáljuk.
2: Nem megy a leszállás, igen, még maradjatok föld egy
4: Houston.
2: Kicsit. Igen, közben Gábor pedig legenerált egy képet az AI-jal, hogy éppen megnyaljuk az egérnek az elemét. Úgyhogy
4: jó, köszönjük. Jöttek még a hasznos tippek, ötletek, Monét akarod-e vagy...
2: Várjál, azt nem láttam, mert tényleg itt sokan írtatok.
4: Azt írja, mindig először hátulról kell csinálni, mert ha elrontod, kezdheted előről.
2: De az nem jött be. Tehát ezúttal az volt a baj, Móni, hogy az nem jött be. Eddig mi is
4: Mónika, én annyira szeretlek titeket. Hallod, ez a sok jó tanács, meg mindent, tehát számíthatunk a hallgatóinkra.
2: Igen.
4: De ez nem, de amikor menet közben kirohad alólad az autó, de még gurulsz. És nem állhatsz meg. Mint gyerekkorunkban az a játék, tudod, amikor te játszottál olyat, hogy a vonat ment a sínen, és kellett elé pakolni a sínt, hogy ne menjen le róla a vonat.
2: Igen, meg nekem a Féktelenül című film jutott még eszembe, de az kevésbé volt vicces.
4: De az a durva, hogy mindig a megoldásra kikapcsoljuk, bekapcsoljuk, kihúzzuk, bedugjuk, és mindig egy 10 perc kell, míg eljutsz idáig. Tehát megpróbálod azért, orvosolni.
2: Azért volt, amikor több kellett. De a hosszabb ideig tartom, mire jutottam addig, hogy betoljam, meg kihúzzam.
4: Mennyi idő kellett volna ahhoz, hogy azt mondd, hogy lehagyjuk az egészet a francba, és akkor itt most csendet hallgatnak ma a hallgatók, tehát te eljutsz erre a pontra, vagy olyan vagy, mint én, hogy igazából ameddig nem oldok meg egy problémát, addig én megyek akkor is, hogyha nem eszem 20 napja, és már büdös van a szobában.
2: Ha, utóbbi, igen.
4: Te is ez vagy?
2: Kitartó vagyok, meg hát nem hagyjuk cserben a hallgatókat, szóval
4: soha.
2: Bár nagyon jó volt az a Tropical House mix, amit hallhatom nagyjából negyed órán keresztül, és mondom, én még láttam hozzá videót is, nagyon szép tájak voltak, Bora Borát véltem felfedezni, vagy Tahiti, hát a kettő eléggé hasonlít.
4: Vagy Szeged alsó.
2: Vagy csopaki szabadsan, igen. Az a baj, hogy csak monitoron keresztül nézhettem.
4: Hát sajnálom. Ugyanakkor az is igaz, hogy még az lett volna egy szép húzás, hogyha nincsen nekem befizetve a YouTube Premium, és akkor jönnek bele majd az ilyen kis reklámok. Azt még lehetett volna tolni, vagy lehetett volna még fokozni a helyzetet. Mi van akkor, hogyha két szobád van, és el kell döntened, hogy melyik gyerek legyen egyedül, és ott van a másik kettő, akiknek együtt kell lenniük.
2: Hűha. Hát igen, ilyenkor mire? Tehát, hogy aki életkorban közel van egymáshoz? Vagy egyetlen, tehát három... Tehát, hogy a nemi megoszlás az mi például?
4: Majka elmondta, hogy az élet egy átkozott kiszavazósó. Jó, hogyha van nemi megoszlás...
2: Tovább mi bölcsességekért azért, na, hát mindenkinek megvan a maga múzsája, érted?
4: Hogyha van nemi megoszlás, akkor könnyű. Mert akkor...
2: Igen.
4: Már most, hogy már van több nem, így már...
2: Igen, nekem is az gender
4: specifikusan kell ezt csinálni.
2: Tehát három gyereknél, ugye vélhetően, ha mind a három fiú, akkor bárhogy, akkor életkorban, akik, akkor két
4: akkor, akkor mit csinálsz?
2: Egybe.
4: A kicsit rakod egybe, aha, és a nagynak a privilégium, hogy van saját szobája, aztán igen, majd, ha kirepül, akkor szétosztod a kicsiket. Igen. Ez lehet igazságos, mert akkor van egy céljuk.
2: Igen, szerintem így. Szerintem akkor így csinálnám. Nyilván, ha meg mit tudom, két lány van, egy fiú, hát akkor adja magát egy kicsit.
4: Mi van, hogyha azt mondod, hogy a kedvenc a szoba, és a másik kettőt együtt szereted annyira, mint az egyiket, tehát akkor ők legyen szeretett csomag per szoba.
2: Ja, de nincs ilyen.
4: Mit tudom én, az egyiknek a hobbija, hogy tobol, akkor kapja meg ő a szobát, nem?
2: Vagy akkor azt mondja, hogy akkor apálja a külön szoba, tudod.
4: Egyébként ez mindig jó, hogy a szülőjáról. Oké, a fő tanulság az egész kutatásnak az, hogy ugyan a gyerekeknek másra van szükségük, de szülőként, amire tényleg oda kell figyelni, hogy a bánásmód az egyforma legyen, a családban a helye nem változik, a gyereknek ezt érzékeltessük, a szeretet mértéke az mindenki felé ugyanaz legyen, az ettől való félelem pedig minimálisra legyen csökkentve. Szerintem az igazságosság nem azt jelenti, hogy mindenki mindig ugyanazt kapja, aztán meg úgyis elrontjuk szülőként.
2: Itt vagyunk,
4: ragyogunk.
2: Olyan dolgokkal fogunk foglalkozni, amik állítólag 20 felett már tilosak, már mint 20 éves kor felett. Hát nekem az jutott eszembe, gyerekek így elsőre, hogy hát ami 20 fölött másképp hangzik, meg mondjuk 20 alatt, tehát hogy nem mindegy, hogy 20 felett mondjuk két nő kérdezi meg a diszkóban, vagy az érettségén a tanár, hogy mit szólnál egy hármashoz.
4: Tényleg megkészítem a cirip hangot.
3: Cirip, igen.
4: Jó, köszi Roland. Hát akkor.
2: Ennyi lenne én ez a témához.
4: Köszönjük, hogy eljöttél ma. Na, képzeljétek el, hogy nagyon furcsa dolog terjed az interneten. Van egy lista, és ezt egyfajta trendként most osztják meg egymás között a fiatalok is, meg az idősek is, és ezt a listát teljesíteni kell, vagy teljesíteni kéne. Olyan dolgok szerepelnek rajta, amit 20 felett tilos csinálni. És én arra gondoltam, hogy szerintem most itt rácáfolunk majd a legtöbbre ezek közül, de arra is kíváncsi vagyok, és majd írjátok meg, hogyha van ilyen, amit szerintetek 20 felett tilos tenni. Nézegessük meg ezeket a pontokat, és gondolkodjunk el rajta.
2: Mondhatom a kedvencemet?
4: Ja, de most csak így belenyúlkálsz?
2: Hát például ne ismerkedj a Snapchat Quick Add funkcióján keresztül.
3: Azt se tudod, mi ez?
4: Menni na, fog
2: hát
4: az?
2: Pontosan ez az.
4: Menni fog?
2: Hogy mi ez?
3: Tényleg.
2: Segítsetek már, nem értem.
4: Jöjjön olyan, ami talán érinthet minket. Roland, férfiként ne járj hónapokig egy lányhoz úgy, hogy egyszer sem hívod el rendes randira vagy vacsorára.
3: Jó, hát ez...
4: Ha nincs ez az incselkedés. Hogy csak mindig ott vagy, mindig a nyomában, mindig, de nincs kimondva sem.
3: Nem erre mondják ezt a situationship-et? Vagy mi a fene?
4: Én nem, de...
3: Ez nem az
4: lehet,
3: a kategória,
4: lehet, hogy valaki ezt mondja.
2: De a situationship az ilyen nincs kimondva, hogy együtt vagytok.
3: Na, de hát az, de nem viszi el rendesen randira, hát, mert esetleg, titkolja, nem?
2: Hát lehet, vagy egyébként azért nem viszi el nyilvános helyre, mert mellette van mondjuk egy párkapcsolata, ja, vagy hát egy házassága.
3: Igen, na.
4: Jó, de van ez a sevelet se nélküled.
2: Hát, pont most futottam bele egy ilyen TikTok videóba, Ádinak pont most mondtam el, ez a ki mikor mondja el, a ki hányadik randi mondja el, hogy egyébként házas.
3: Ja.
4: És mi volt a kedvenc tanácsod?
2: Ja, ott az volt, kettő volt, az egyik, hogy ne válaszoljon szeretőt, aki nem tiszteli a feleséget, a család az első. A másik pedig, hogy, akkor, hogyha házasodni szeretne.
4: Olyat se csinálj, hogy 20 fölött titokban elszöksz a lakásából egy együtt töltött éjszaka után. Valaki szökött már ki? Te csinált már olyat, hogy reggel, mikor ébredés van, akkor már nincs ott?
2: Nem, de fiatalon csináltam, hogy beszöktem.
3: Na tessék. Te de nem kiszöktél, hanem beszöktél.
2: Hát lányhoz.
4: De oké, de hogy öt tudott róla, mikor már benn voltál, vagy elbújtál a szekrényben, mert ez utóbbi creepy.
3: Hát az eléggé, igen. Olyan se 20 év alatt, se 20 év fölött ne csináljatok.
4: A mai napig is gyakran szökik be lakásokba. Éjszaka nézzetek be a szekrénybe, hogyha valami kortyog.
2: A kis ilyen elméletünk. Okay. Nem, ő tudott róla, a szülei nem.
4: Jó, ez mondjuk az értetem. Az a rosszabb, ha a szülei tudnak róla, de ő nem.
3: Igen.
4: Kursa szülők.
2: Igen. Nem. Fiatal voltam, és kellett a pénzt tudok. Nem, tényleg 10 évesek voltunk.
4: Állítólag 20 év fölött ciki habfürdőt venni.
3: Na hát ez mekkora...
2: Felüttem ez hülyeség.
3: Habfürdőt? De, hát most...
4: Miért ne szeretem ezeket a pesgő tablettákat, tudod, amit bele... Nem a plusz, mert olyat is dobtad szakádba.
3: Neked is
4: ez jutott. Nem még bele pesgő tablettába? Ez csak ha nem volt.
2: Jó, ez is,
3: nincsenek ahogy ilyen vágyaim.
4: De mi ez a habfürdő? Ez... Nagyon jó ez a habfürdő dolog.
3: Ez csíp.
4: Hát, hogy attól függ, hova öntöd. A kádban nem. Ne járkálj pizsamában nyilvános helyeken.
3: Hát én amúgy se szoktam. Én nem tudom, van olyan, akit én... Mert olyat hallott, olyat már mesélt.
4: Akkor ez nem egy pizsigatya?
3: Ismerősöm, hogy bocs. Nem. Igen? Ez melegítő nadrág, úgy hívják egyébként. De...
2: Nem, ez szerintem Amerikában van inkább.
3: Ott lemennek vacsorázni is pizsamában.
2: Meg boltba, meg ilyenek, igen.
4: Ja. Pont akartam mondani, tartsuk meg a pizsinapot a munkáján. A oviban van ilyen, meg suliban is szokott lenni poénból pizsamanap.
2: Hát, gyerekek...
3: Nekem mondjuk van egy olyan melegítő nadrágom, ami tényleg úgy néz ki, mint egy pizsama nadrág, és volt már, aki megkérdezte, hogy pizsamában mi jöttél. És
2: nekem mondtam, igen volt ilyen.
3: Azóta nem vettem föl, csak otthon.
4: Annyi, hogy mi a Nyárki Tomival messzelenül alszunk, de megcsináljuk a pizsama napot, simán. Ezt imádom. Ne legyél munkanélküli. 20 év fölött nem.
3: Köszönjük.
2: További tanácsokért kövessétek be Ádit, igen.
4: Igen, és ne kérdezz meg a pincértől, hogy mit ajánl az étlapról. De miért ne? Ez tök jó, hogy mi a séfnek az ajánlata.
2: Ez egy nettó hülye lista, tényleg.
4: Ez tök hülyeség. Jó, oké, akkor fordítsuk
3: miért
4: meg a dolgot.
3: Miért 20 év alatt hányan járnak amúgy étterem, már mint olyan étterembe?
2: Ja, hát ez az.
3: Szülő nélkül.
4: Ez jó, ezt lejátszom, vagy mert eljátszom jövő héten. Bemegyek a Mekibe. Mit ajánlasz az étlapról?
2: Jól meg fog lepődni.
4: Kicsit ilyen nagypapás, és mutatok képeket majd a gyerekemről. Ezeket bejátszom.
2: De jó, ez ne legyél munkanélküli, már csak anyagi okokból se. Tehát, hogy amúgy ez
4: van. Jó, fordítsuk meg a dolgot. Van-e olyan dolog, amit szerintetek 20 fölött ciki csinálni? Addig csinálhatod, de 20 fölött teljesen ciki.
3: Szerintem nincs ilyen. Csinálj mindenki azt, amit akar.
4: Mondjuk így közel 40 évesen azért furcsa mutatnék az IKEA-ban a golyók között ott a játszóházban, nem?
3: Jó, tehát, hát hogy... azt mondjuk, igen, az a bizonyos határokon belül mindenki azt csináljon, amit akar.
2: Miért én a nagy ugráló város csúszdán simán lecsúsztam a játszóházban?
3: Mondjuk de te nem nagy a lokszki, ezért méretben.
2: Kompatibilis vagyok.
4: Roland, amikor jön, nekerted a szüleit? Szoktál szólni a bevásárlóközpontban, hogy keressenek meg, elvesztél egy nyalókával.
2: Nem érem fel a pultot.
4: Meg igen, az lehet, hogy furcsa, nem? Amikor randizol valakivel, és akkor jön egy program, de előtte fölhívod anyukádat, hogy mehetsz. Tehát, hogy ezzel már óvatosan.
2: Ja. Figyelj, egyébként én ismertem ilyen csajokat, ráadásul többet is, akik, az tök jó, hogyha szoros a kapcsolat anyukával, de azért, ha egy nap 10-szer beszéltek telefonon, az már picit ilyen pasi szemmel nézve necces szerintem.
3: És amikor, fordítva is ugyanez.
4: És amikor ezt láttad, és ez elkezdett téged zavarni, akkor ott kijöttél a szekrényből, és közölted, hogy ez nem oké, vagy magadban tartottad.
2: Mondom, különösen éjszaka. Hát azért ne is arra vagy be. Én próbálnék aludni a szekrényben, mert próbálnék leselkedni, szépen csendben zavarsz.
4: Jó, ez nettó hülyeség, tehát nincs olyan, amit nem csinálhatunk 20 felett. Sőt, egyébként pont az a lényeg, én azt veszem észre, hogy minél idősebb vagyok, annál kevésbé vagyok gátlásos. Nem ezt akartam mondani. Nem, annál kevésbé tudnak meglepni olyannal, amit nem tudok magamról. Tehát annál kevésbé érdekel mások véleménye, és annál inkább érdekel az, hogy jól érezzem magam.
2: Igen, én is ezt gondolom, hogy merjünk önmagunk lenni bátran, meg merjünk bátran élni egészen addig, amíg az erkölcsi és törvényi akadályokban nem ütközik.
3: Pontosan így.
4: Jó, rendben. Akkor legyen így, Kristóf írja általános iskolásnak lenni.
2: 20 felett.
4: Hát, igen, addigra már csak a végére érsz.
2: De akkor legalább kitartó vagy, mert ugye 16 év a kötelezettség határa, de nem adott fel. Most pedig akkor foglalkozunk Mágikus Miklóssal.
4: Megérkeztünk Magic Mickeyhez, akkor ezek szerint te sem láttad ezt a filmet, ugye, amiben Channing Tatum játssza a főszerepet. Na most, hogyha Channing Tatumra gondolsz, akkor ugye mi az, ami eszedbe jut? Először is. Van egy férfi ember, aki, lássuk be, jól néz ki. Ki van gyúrva?
2: Tehát, picit izmosabb, mint mi.
4: Igazából mindent oda tesz, hogy tessen a nőknek. Ráadásul olyan szerepet játszott, hogy epedeznek utána. Mocsok sok pénze van, és nagyobbnál nagyobb szerepekre kérik őt fel. Mégis kitört egy olyan botrány, amivel én azt mondom, hogy Hujber Feri alá sorolta magát.
2: Na, kíváncsi vagyok, mert nem tudom a részleteket, de te már ezen rugózol egy pár órája.
4: Szerintem zseniális a történet. Ez tegnap még nem terveztem be az adásba, de ma reggel, mikor felugrott nekem a Facebookon, akkor úgy voltam vele, hogy erről muszáj beszélnünk. Azt képzeld el, hogy ez az emberke kamu profilokat hozott létre mindenféle közösségi médium felületen. Tehát nem a sajátjáról, nem hogy Channing Tatum, hanem fogott és létrehozott egy, mit tudom én, Horváth József profilt. És aki nem volt neki szimpatikus, azt elkezdte oltani erről a kamu profilról.
2: De tudod, ez vicces.
4: Jó, csak hát lebukott. Tudod mivel?
2: Hogy véletlenül egyszer a sajátjáról posztolt?
4: Nem. A kamu profilokat, amikről posztolt, egyetlen egy ember követte be, az eredeti Channing Tatum.
2: Azért az milyen menő már, nem? Hogy engem követ a Channing Tatum.
4: De csak ő.
2: Hát nem volt túl profi akkor ebben még.
4: És gyanúsan az összes kommentár, posztszöveg, meg minden, amit kiírtak a mu profilokról, az arról szólt, hogy az ő ex-e mekkora nagy diva, mekkora nagy... És hogy mennyire ciki, ahogy megjelenik, milyen ruhákat hord, ja, meg egyébként olyan hírességeknek is beszólogatott, meg olyanokat is oltogatott, például Jennifer Lopez-t, akivel problémái voltak a kamu profilokról. Miközben Channing Tatumról kikerült egy kép valahova, és a kamu profilokról elkezdte dicsérni magát.
2: Jaj,
4: hogy ő mennyire
2: már,
4: szép.
2: Az már egy picit büdös.
4: Mennyire jól néz ki.
2: Figyelj, egészen addig, amíg csak trollkodásra használta, addig nem volt vele bajom, de azért ez... Na, ez így már gáz.
4: A profil egyébként Nonya Business, vagyis nagyjából semmi között hozzá néven futott, és nagyon-nagyon-nagyon oltotta például Zoe Kravitzet, vagy Harry Styles-t, gyakran elég csípős hangnemben, aminek külön pikantériája az, hogy ugye Zoe Kravitz volt a legutóbbi ex-e, akit elkezdett kamu profilokról oltogatni. Tehát ott van ez a milliómos, jól kinéző, minden szerepet megkapó csávó. És otthon ül a kis billentyűzetem mögött, és az exéről írogat mindenféle dolgokat, kamu profilról, és lebukik.
2: Na, ha,
4: mi van?
2: Ugye ezt bele tudjuk tenni abban a listába, hogy mit ne csinálj 20 éves kor felett, ugye? Tessék, a Channing Tatum a példa.
4: Nem tudom, szerintem ez nagyon gáz, és látod azt, hogy tényleg mindene megvan, boldog lehetne. Tehát, hogy ez nekem tudod, mit bizonyít? Megint az bizonyítja, hogy igazából nem a pénzen múlik a boldogság, vagy nem azon múlik, hogy mennyire vagy sikeres, mennyire van nagy hatalmat, tehát hogy az mégis valahol belül dől el.
2: Köszönjük szépen a mai közreműködést is Andinak, akiről hát nem is tudom, amit tudhattunk meg.
4: Az elemnyaló.
2: Az elemnyaló Andi, így van, tényleg. Aztán nem nyalta meg, hogy megnyalta?
4: Nem tudom, nem láttam, mert az asztal alatt volt az a lábait között.
2: Az enyémet nem nyalta meg.
4: Oké. Okay. Tehát a kis Duracell szomorúan megy haza. Duracell nyuszi, nem ugrál ma haza. Így és Roland! Ami kis Duracellünk. A kis nyuszink, Duracell nyuszink. Gombelemez.
2: A lényeg, hogy nem lapos. Jaj, és hát köszönjük szépen Rőd Ládámnak, aki ma élőadásban javított, szerelt. Házhoz is
4: szerelem,
2: megyem.
4: Szerelem, szerelem, szerelem.
2: Első látásra szerelem.
4: Ér vagy.
2: Igen, hívhatjátok házhoz is, de ez feláros.
4: Az. Na, de a kiszállási díj ott van.
0: Buenos morgen, minden hét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Ferenci Balázssal. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Na azért remélem, hogy nagy meglepetés nem ért senkit. Az Imerett Tomi egy picit pihen, úgyhogy a következő jó pár órát délután egyig együtt tölthetjük. De jó újra itt lenni, csak pozitívan a mikrofonnál Ferenci Balázs. A Forrás Rádió hétvégéjét megtöltjük tartalommal ebben az órában, majd egy picit szépen lassan, aztán üzenetküldő műsorunk is elindul. Jó ikast,

Csak slágerek itt a Forrás Rádió, ahol mindig veled vagyunk. Jó reggelt, kellemes ébredést mindenkinek, a rummal pedig csak óvatosan, max a teába egy picit, de azt sem én mondtam. A következő jó pár órát együtt töltjük Komárom-Esztergom megye 3 galaktikus frekvenciáján. Üdv mindenkinek, én Ferenci Balázs vagyok, de jó újra itt lenni. És hogy mire készüljetek, hát hamarosan majd kinézünk, aki még nem dugta ki az órát a redőnynél. Mondom, hogy hogyan kell ma öltözködni, mi lesz a lényeg. Felköszöntjük a névnaposokat, belenézünk a kalendáriumba, addig pedig csak slágereket hallgatunk, olyanokat, amiket mondjuk régről ismerhetünk, de egy picit a TikTok mondjuk leporoltam.

Ból, vagy éppen a fülünkből, mert hogy dallamtapadást okoznak. Ez is ilyen volt. Eminem és a videót méhez, pedig a Forrás Rádió mindig veled vagyunk Komárom-Esztergom megye 3 frekvenciáján. Jó reggelt, kellemes ébredés mindenkinek, és azt gondolom, hogy így 4-8 után egyre többen nyitogatják a szemüket, készül a kávé, vagy éppen a tea, amire szükség is van, mert hogy ilyen hideg szerintem még nem volt ezen az őszi szezonon. 4-5 fokot mutatnak a hőmérők itt a megyében, de egyébként hamar összeszedi majd magát az időjárás, mert hogy délután 25 fok lesz a csúcs, felhő egy szál nem lesz az égen, 7 ágra fog sütni a nap, csapadékra pedig szintén nem kell készülni, úgyhogy gyenge kezdés után erős és gyors javulás az, ami várható, úgyhogy nyugodtan lehet tervezni a programokat. És ha már programok, akkor remélem, hogy engem is visztek magatokkal, délután egyik maradok, csak slágerekkel töltjük a következő jó pár órát, mint ez az újdonság, Ráfi Rozárió, De szeretem, take me up!

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
2: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
3: Munkahelyet keresel?
4: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
5: Hello Tatabánya, jövünk kecskét! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
6: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond. Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
7: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

0: jól esett ez is. Lil Mix, Sweet Melody, Ale Farmer remixében, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Jó reggelt, kellemes hétvégét, 5 perc elmúlt el, 7:30. Nagyon szép volt a napkelt, szerintem nem titok, hogy én Győrből érkeztem az autópályán. Egyébként egész jól járható volt, Győrből egy olyan 9-10 kilométer terelés van, ha jól számoltam, amin át kell vetnünk magunkat. Aztán a nagyobb gubanc az innen Tatabányától kezdődik. Na de hogy mi a helyzet a Vármegye útjain, azonnal mondom, aztán pedig Mr. Belt újdonságával folytatjuk. Don't stop loving!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: Ha úton vagy, akkor nagyon figyelj, mondom, hogy mire kell egy picit ma óvatosabban koncentrálnunk. Várhatóan vasárnap délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és a leállósáv járható, a 19-es, valamint a 61-es kilométerek között. Budapest felé viszont az 55-ös és a 33-as kilométerek között a belső, átterelt forgalmi sávot visszaterelik a Budapest felé vezető pálya oldalra. Így Budapest felé két sávon, egymás mellett halad majd a forgalom, ezen a bő 22 kilométeren az új szélesített pályán. A terelés idején és végén, tehát a 61-es és az 55-ös kilométer között, valamint a 33-as és a 19-es kilométer között a belső sávot, a korábbiakhoz hasonlóan átterelik a határ felé vezető pálya oldalra. Viszont fontos tudni, hogy aki az 55-ös és a 34-es kilométernél hajt fel a pályára, az nem tudja az átterelt belső sávot választani, várhatóan vasárnapig. Tart tehát na az autópálya építés, úgyhogy nagyon-nagyon figyeljük a sávokat, illetve a terelést meg a táblákat. Nézzünk ki az 1-es főútra, Török Bálintnál a 10-es valamint a 11-es kilométerek között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell készülni. Szintén 1-es főút 56-os 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfal építés miatt korlátozzák a forgalmat, november végéig útszűkület lassítja a közlekedést. Hát ezeket tudtam én, ha neked van további, akkor várom. 0620 97 8 97 85. Ide írd meg. Égertem

Vannak dolog, amiknek nagyon jót tesz, hogyha leporoljuk őket. Ez is ilyen volt az Álefárben Fools Garden közös lemontri. Ez pedig a Forrás Rádió mindig veled. Jó reggelt, kellemes hétvégét, egy perccel múlt el 3:48. Szépen lassan indul majd mai üzenet küldő műsorunk is. Zimmerer Tomi pihen, de a műsor megy tovább. 0620 978 978. Ide írd meg, hogyha barátnak, családtagnak vagy éppen ellenségnek üzennél valamit, velünk az üzenet célba ér. A folytatásban majd jön a kalendárium is, felköszöntjük a mai névnaposokat, szülinaposokat. Addig viszont itt van egy dal, amit ha magyarra fordítanék, akkor hajótörötteket jelentene, vagy hajótöröttként sodródókat, természetesen az élet tengerén. Egy romantikus képet használ a dal, két ember úgy érzi, mintha egy elszigetelt szigeten, vagy egy fényekből álló óceánon sodródnának együtt. Mennyi romantika a reggeli kávé mellé. Egyébként nem feltétlenül akarnak ők megmentést, inkább az számít, hogy együtt lehessenek, távol a külvilágtól, a hajózás és a sodródás képei pedig inkább a szabadságot, a menekülést és az érzelmi kötődést jelképezhetik. Nagyon-nagyon szeretjük, Milo ezzel robbant a tavaly évben, és ott van a slágerlistákon a Castaway.

Bolondvilág, Different, Giovanni Varga Viktor, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Lassan 8-at ütnek az órák, úgyhogy Pisti már itt ül velem a stúdióban, hozza a megye és a világ legfrissebb hírei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali.
3: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra, jó reggelt kívánok, szép szombatot. Ismét nagyon alacsony a Duna vízszintje, de ez Paks működését most nem befolyásolja. Horvátország akár 2 éven belül megkezdeti az LNG szállítását Németország felé. Szemétszedés volt Komáromban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. A Duna csökkenő vízállása ellenére nem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezéseknek és néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgáz szállítását a helyi LNG terminálról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković, horvát miniszterelnök Zágrábban, miután tárgyalt Markus Söder, bajor kormányfővel. Plenković közölte, Horvátország a maga részéről befejezte a kapacitás növeléshez, és a vezetékhálózat fejlesztéséhez szükséges pénzügyileg és műszakilag is jelentős beruházásokat. A miniszterelnök szerint most a szlovén és az osztrák partnerekkel kell egyeztetni arról, miként lehet a gáz Németországba eljuttatni. Reményei szerint a szállítás a következő 2 évben megindulhat. Markus Söder szerint az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a déli energiafolyosok fejlesztésére, amelyek eddig háttérbe szorultak az északi útvonalakkal szemben. Szemétszedés volt Komáromban, a kemma.hu beszámolója szerint alig 1,5 óra alatt végzett a tervezett Dunaparti szakasz megtisztításával a KÖSZ egyesület csapata Komárom Szőnyben. A hétvégi szemétszedési akció nem csak tisztább környezetet eredményezett a Pocskai tó és a Csillagerőd közötti szakaszon, hanem egy nem mindennapi leletet is felszíre hozott. A Duna alacsony vízállásának köszönhetően 2 régi horgonyra bukkantak az önkéntesek, amelyek hamarosan a monostori erőd kiállítását gazdagítják. És végezetű sport, a MOL Esztergom a közösségi oldalán közölte a hírt, az irányítóként és átlövőként is bevethető Szőlőcsi Zácsik Szandra keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg, 2 nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, de várhatóan néhány hét kihagyás vár rá.
0: Időjárás.
1: Még nem fúj visszavonulót az indián nyár, leghamarabb jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelítetnek minket.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Ferenci Balázssal. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: De jó újra hallani ezt a szignált, csak pozitívan, jó reggelt, üdv mindenkinek, én Ferenci Balázs vagyok, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk, 3 frekvencián próbáljuk a csipát kitörölni a szemünkből, de szombaton úgy, hogy semmit nem kapkodunk el, csak slágerekkel próbálok egy kicsit társad lenni ezen a reggelen. A csak slágerek között pedig Sunny Fodera most a kezdésben.

Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: Daft, Maguáj, Illyra, Happiness, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. 5 percen belül, 4:49, jó reggelt, hamarosan a következő 60 percben indul majd üzenetküldő műsorunk a megszokott menetrend szerint 0620 978 975, ide küld el, ha valakit köszöntenél, én pedig továbbítom egy jó dal kíséretében. Csak slágerek, amíg itt vagyok, ezt tudom garantálni. Meringer Marcit garantálom a folytatásban, aki körül elég sok minden történt az idei évben, főleg zenei értelemben. Mert hogy megjelent a második nagy lemeze, ez a Szabadság Szerelem címet viseli, az albumon pedig 18 dal kapott helyet, úgyhogy nagyon-nagyon sokat dolgoztak. Ha keresnétek, akkor a Boszorkány és a Féltéglák azok, amik Marci szerint nagyon jól teljesítettek. Az album egyik különlegessége a Presser Gáborral közös Szabadságdal. A zenét Presser, a szöveget pedig Stevanoviti Dusán jegyzi, úgyhogy nagy nevekkel sikerült együtt dolgoznia. És ha már nagy nevek, akkor május 9-én a Kossuth téren Presser Gáborral együtt színpadra lépett, ott az LGT Neked írom a dalt című klasszikusát adták elő. Marci nagyon jó úton van, úgyhogy csak így tovább, nálunk meg most itt a Budapest City.
1: Budapest, baby, I'm your city.

A Fast Boy dala tipikusan hétvégi életérzős volt. Itt a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Ma pedig október 3-a van, hogy elmúlt ez a szeptember is. Na de a lényeg, hogy a Helgákat kell köszönteni. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk a Helgáknak. És vannak egyébként nemzetközi napok is, amiket lehet ünnepelni. Hát például ilyen a Smoothie Világnap, a smoothie ünneplésére szolgáló tematikus nap ez a mai. Hölgyektől kérünk segítséget, nagyon-nagyon jó smoothie-kat tudnak készíteni. Ami már kihaló félben van, a képeslap készítés világnapja is a mai. Ezt minden év október 1. szombatján tartják, úgyhogy a mai napon akár, hát a posta is nyitva, de egy jó képeslapot mondjuk a nyaralásról tudunk venni, és el tudjuk tenni emlékbe. Ami viszont fontosabb, az a mértékletesség világnapja, különösen az alkoholfogyasztás visszaszorításának témájához kapcsolódik ez, és a romantikus csalások megelőzésének a világnapja szintén a mai, az október 3-a. Nagyon sok ilyet látunk, akár a Facebookon, úgyhogy tessék odafigyelni. Akár csak a zeneinkre, csak slágerek, Beyoncé meg a Single Ladies az, amire a kávéval egy picit

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello Tatabánya, jövünk Kecskéd. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
6: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
7: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

Diplo, Jonas Brothers közös dal a Forrás Rádióban, a Lonely-t hallgattuk, te pedig nem vagy egyedül, hiszen a Forrás Rádió mindig veled. Október 3-a van, nézzük, hogy mi minden történt a nagyvilágban. Kezdjük itthon, hát nagy köszönet, 1975 e napján elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét. Ugyan nyáron azért volt ebből para, hogy a Duna alacsony vízállása miatt lesz-e áram, vagy mi a bánat lesz velünk. 1893-ban G.S. Thurman szabadalmaztatta az első motoros porszívót, hála neki, bár ezzel is csak dolgozni kell azóta is. 1922-ben elküldték az első fényképet faxon, mekkora szó volt ez? A Washingtonban fake smile fényképet küldtek telefonvonalon keresztül. 41-ben a mai napon született Chubby Checker, amerikai rockénekes, Let's Twist Again, az idősebbek ezt ismerhetik tőle igazán. Aztán ma jelent meg az első mágneses szalaggal működő videomagnó, ezt 74 éve Los Angelesben mutatták be, naná, hogy a BBC tesztelte, szerintem még sok családban van otthon ilyen, bár már azért kihaló félben van, hogy valaki egy ilyen VHS kazettát dugrál tévére, és ha visszagondolok, akkor gyerekkoromban a Tom és Jerry, később pedig a Harry Potter volt az, amit felvettem rá reklámokkal együtt. 69-ben pedig ma született Gwen Stefani, amerikai énekesnő, dalszövegíró, divattervező, színész. Imádjuk a dalait, mind a szóló karrierből, mind a No Doubt dalait, hogyha emlegetjük. Isten éltesse, sok boldogságot! Nektek is, Markussal, Martinussal, itt Wonder!

Most megy egy holsziba, pedig volt idő, mikor szerelmes is voltam. Boy with Love, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Mindjárt 3:49 ütnek az órák. 9:00-kor pedig indul üzenetküldő műsorunk, menetrendszerűen, ahogy már megszoktátok. 0620 97 8 97 85. Ez egy SMS szám, ami itt van előttem nyitva. Ez egy Viber szám is, ami szintén itt van előttem nyitva, már jönnek az üzenetek. De ezt a telefonszámot, ha jól tudom, akkor fel is lehet hívni. És hát jó vagy rossz ír, hogy én fogom felvenni a végén. Igen, itt a stúdióban, nyugodtan próbálkozzatok. Akik pedig a Facebookot nyomkodnák, erre is van lehetőség, Forrás Rádió néven kell minket keresni. Ott van egy ma reggeli poszt, az alatt kommentben szintén tudsz nekünk írogatni. Csak slágerek, ezeket is lehet kérni, meg hozom őket szépen sorban. Azaria Dash, Young Fly, picit lötyögünk, majd egyszer túllépek, majd talán az álmokon, ezt nem mindenhol találjátok meg. Előtte viszont itt a Jealous Friend és a Be My Baby a Forráson.

van mi, micsoda végszó volt itt a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk, és hogy hol lehet engem felhívni, elérni 0620 97 8 97 85, ide SMS-t, Viber-t is lehet írni, vagy éppen csörgetni, és erre miért van szükség? Mert 9 órakor startol üzenet küldő műsorunk menetrendszerűen, családtagokat, barátokat lehet köszönteni, névnap, születésnap, bármilyen esemény, vagy egy bográcsra készülődés, üzenjetek rajtunk keresztül. Pisti már itt van, ő a híreket üzeni, aztán pedig mi

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Budapesti Sporti Szerviz a plusz 3670 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 9 óra, jó reggelt kívánok és szép szombatot. Üdvözlik a Nemzeti Kisebbségek Oktatási Jogainak Bővítését a Kárpátaljai Magyar Szervezetek. A G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyersolajat fognak felszabadítani. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán parlament elé terjesztett új kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, annak mielőbbi és hiánytalan elfogadását sürgetve. A nyilatkozat szerint a tervezet átfogóan és érdemben rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva a kisebbségek intézményhálózatának megmaradását és az anyanyelv szabad használatát az oktatásban. A kidolgozott megoldások nem csak a kárpátaljai magyarság, hanem Ukrajna valamennyi nemzeti kisebbsége és őshonos népe érdekét szolgálják, áll a dokumentumban. A 7 vezető ipari hatalom, azaz a G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyersolajat fognak felszabadítani stratégiai készleteiből a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon, továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat sem, jelentette be Emmanuel Macron francia államfő. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. A helyiek védelmében kiemelt szerepet kapó egység jelenléte révén olyan külterületekre is eljutnak az egyenruhások, amelyeket eddig szinte lehetetlen volt megközelíteni gépjárművel. A 2 Nonius fajtájú állat közül az egyik már rendelkezik a 3-as vizsgával, így kiválóan bírja a hosszabb egy helyben állást a felvonulásokon. A lovakat több településen is láthatják majd. És végezetű sportrekordot döntött az idei Tókupa Komáromban. 10 iskola összesen 537 versenyzője állt rajthoz a hagyományos mezei futóversenyen. Az eseményt a komáromi Petőfi Sándor általános iskola testnevelés munkaközössége szervezte. A versenyzőket és kísérőiket Vörösházi Tibor, az iskola testnevelés munkaközösségének vezetője és a verseny főszervezője, Niki Cserdóra, az intézmény igazgatója, valamint a rendezvény ötletgazdája Andrási Mihály köszöntötte. A Tókupa évről évre sportolási és versenyzési lehetőséget kínál Komárom és a környék általános iskolásainak. A rendezvény a közösségi sportélmény mellett hagyományosan az aradi vértanúk emléke előtt is tiszteleg.
0: Időjárás.
1: A Duna csökkenő vízállása ellenére nem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által lerendelt paksi építkezéseknek és néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgáz szállítását a helyi LNG termináról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković, horvát miniszterelnök Zágrábban, miután tárgyalt Markus Söder bajor kormányfővel. Plenković közölte, Horvátország a maga részéről befejezte a kapacitás növeléshez, és a vezetékhálózat fejlesztéséhez szükséges pénzügyileg és műszakilag is jelentős beruházásokat. A miniszterelnök szerint most a szlovén és az osztrák partnerekkel kell egyeztetni arról, miként lehet a gáz Németországba eljuttatni. Reményei szerint a szállítás a következő 2 évben megindulhat. Markus Söder szerint az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a déli energiafolyosók fejlesztésére, amelyek eddig háttérbe szorultak az északi útvonalakkal szemben. Szemétszedés volt Komáromban, a kemma.hu beszámolója szerint alig 1,5 óra alatt végzett a tervezett Dunaparti szakasz megtisztításával a KÖSZ egyesület csapata Komárom Szőnyben. A hétvégi szemétszedési akció nem csak tisztább környezetet eredményezett a Bocskai tó és a Csillagerőd közötti szakaszon, hanem egy nem mindennapi leletet is felszínre hozott. A Duna alacsony vízállásának köszönhetően 2 régi horgonyra bukkantak az önkéntesek, amelyek hamarosan a monostori erőd kiállítását gazdagítják. És végezetű sport, a MOL Esztergom a közösségi oldalán közölte a hírt, az irányítóként és átlövőként is bevethető Szőlőcsi Zácsik Szandra keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg, 2 nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, de várhatóan néhány hét kihagyás vár rá.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Ferenci Balázssal. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Már 9 óra van, kellemes hétvégét, csak pozitívan üdv mindenkinek. Én Ferenci Balázs vagyok. Itt a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Jó újra itt lenni Komárom Esztergom megye 3 galaktikus frekvenciáján. Indul üzenetküldő műsorunk 0620 97 8 97 85. SMS, Fiber, telefon, itt tudsz kérni, megüzenni. Addig pedig indulunk most a Blondissal azonnal.

jelen itt a Forrás Rádióban, a NAT felszínezte a hétvégénket, mindig veled vagyunk. Elstartolt üzenetküldő műsorunk 0620 97 8 95, itt lehet üzengetni, vagy éppen a napi programról írni. Peti is így tett, szombati családi programunk a bográcsozás, a recept pedig nálunk egyszerű, sok hús, még több hagyma, jó társaság, és egy ember, aki mindig azt mondja, hogy ne nyúj hozzá, majd én jobban tudom. Ez tipikusan olyan, mint a disznóvágáskor, amikor mindenki belekever, belesóz, beleborsoz, aztán a végén valami sós-borsos, vagy éppen ehetetlen finomság jön ki. Óvatosan jó, főleg, hogyha a pálinkás üveg is előkerül. Egyébként nagyon jó időtök lesz, mert 26 fokot mérünk majd a délutáni órákban, ragyogó napsütés, egy felhő nem lesz az égen. Mi kell ennél több? Mondjuk csak slágerek. Itt a Capital Cities féle Safe and Sound.

Itt a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk, 6 perccel múlt el 4:10. Remélem, jól telik a szombat délelőtt, és hogy ott a konyhában mondjuk a főzőcskézés is gyorsabban, könnyebben menjen. David Guettát, a DJ Pápát hozom nektek, aki 2026-ban szintén nagyon aktív és több új dallal jelentkezett. Na, ezek között ott van a Sad Girls, Bibi Rexával dolgozott együtt, vagy éppen ami a slágerlistákat döngeti hetek óta. David Guetta, Üzsöl, Shine szerint

Bobban milyen jól lehet erre a zenére lépegetni. Na hát ez az, amit még szerintem sokat fogunk hallani. Az idei év egyik nagy projektje pedig a Moonlight Show volt, ennek hatalmas színpadi produkciója lett. Júniusban 3 teltházas koncertet adott Párizsban, hát ezt összesen 240 ezer néző láthatta. A koncerteken pedig vendégeim is voltak, neves vendégei Jennifer Lopez vagy éppen Akon az, akit tudok mondani. És ha már David Guetta, akkor nem csak az újakat, a régi dolgokat is nagyon szeretjük, mert ő nagyon-nagyon régóta a szakmában van. Itt a 2002-es Love Don't Let Me

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Forrás Rádió, a kedvenc rádiód, mindig veled vagyunk. Üzenet küldő műsorunkat hallgatod így hétvégén reggelente. Ferenci Balázs vagyok, és a 0620 978 9785 az, amin egymásnak tudunk üzengetni. Itt van előttem egy újabb SMS. Szia, szeretném kérni a Carson Coma Gabi című dalát. Szombati túlóra van. Minden kedves Grundfos kollégának kitartást, dalmának pláne. Hát kitartás, nagyon jó munkát, szerintem hamar eltelik, főleg, hogyha tényleg szólhat a rádió. Ennek kifejezetten örülök. Itt a legújabb a Carson Comával szól a Gabi. Remélem.

0: professzor!
1: Dr. Béresti, Danny Mankinek és a Juanita itt a Forrás Rádióban mindig veled vagyunk. 2 percen belül 9:45 lesz már. A Buenos Morgenben ezen a héten Ádi bevallotta, hogy ő támadt már pávára. Mondjuk, hogy Ádit hogyan hozta ki az a páva a sodrából, arra kíváncsi lennék. És hogy hogyan lehet megvédeni magunkat a pávák ellen? Mutatom.
2: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
3: Én egyszer támadtam pávára. Ezt most szint fogok vallani.
4: Szeretném, ha elmesélnéd.
3: Jó. Az volt, hogy volt nálam egy esernyő, és nagyon megijesztett a páva. Szóval, kedves állatvédők, elnézést kérek mindenkitől, de én megcsináltam azt, hogy ahogyan ő a farktollát így kinyitotta és rám ijesztett, gondoltam, hogy én is csábítok, és az esernyőt fogom felé kinyitni hasonló módon, és nem egy ijedős állat, kiderült. Tehát én jobban megijedtem a pávától, mint a páva tőlem.
4: Minden esetre úgy érezted, hogy akkor az ő részéről ez a farokmutogatás az működhet, de te kevésbé lennél erélyes, hogyha ezzel próbálkoztál?
3: Lehetséges, hogy te nem esergővel próbálkoztál, hanem egészen más lobászod elé, és megnézzük, mit ragál a páva.
4: Na akkor megnézzük, páva versus Aurelio.
3: De az is lehetséges egyébként, hogy bennem már alapból van egy ellenérzés a pávákkal szemben, mert ugye mindenkinek gyerekkorában ott van, hogy gúnyolják a nevével, és nálam Ádám bátyám pávát látván szeretetlen pávával volt az, amit mindig megkaptam, és lehetséges, hogy emiatt van bennem a nevemből következőleg egy ellenérzés a pávával kapcsolatban.
4: Nem tudom, nekem ez szimplán csak nem szimpatikus, tehát hogy nekem ilyenem, tudod jól, én a patkányokat rühellem, tehát az, ami ilyen. Nálunk tökéletes, Nóri meg a sáskáktól fél nagyon, tehát tényleg? Hogy a sáskát lát, akkor az azonnal egy másik univerzumba kell elröpíteni.
3: Azt láttad, amikor tetted a bogarakat?
4: Persze.
3: Már hogy te láttad nyilván, de ő látta, amikor tetted a bogarakat?
4: Hát tud róla, igen, nem tudom, hogy látta-e, de igen, tud. Akkor büszke is lehet rám, nem? Hát én megeszem az ellenséget.
3: Amúgy meg azért gyakoribb, hogy egy sáskával összefut az ember, mint egy pávával. Ezt lássuk be.
4: És ennek azért örülök, mert érted, azért az előfordulhat, hogy mondjuk a sáska fölbukkan így a nappaliban, ha megjelenne ott egy páva, lehet, hogy vakarnám a fejem, hogy mit
3: mondtad
4: tegyek.
3: Mondtad a patkány, mondtad a pávát, nem lehet, hogy neked a P-betűs dolgokkal van bajod?
4: Nem, papagájom volt, és azzal nincsen.
3: Ez egy fölösleges állat.
4: Papagáj, pusziket, tehát hogy nem, azért vannak, amiket bírok.
3: Jó, és ez az állat, ez most egyrészt hogy került oda, másrészt hogy lesz megoldva a probléma? Tehát van valami tervük így a cikk alapján, vagy ezt így elfogadták, hogy helyi látványosság?
4: Ők most üldözik, vadásszák, mármint nem úgy, reméljük, hanem megpróbálják elkapni, nem adják fel, kitartóak, kemények, ott a Szökevény című filmnek a legújabb verziója és része zajlik, ezúttal egy páva menekül.
3: Megtaláltad egyébként a helyet? Tehát, hogy élnél ott, ahol a páva támad?
4: Nem tűnik túl szépnek, nem sokkal szebb helyek vannak Ausztriában, úgyhogy ha költöznétek Ausztriába, akkor két dolog miatt sem menjetek Buchleitenbe, az egyik a terrorpáva, a másik, hogy nem túl szép a falu.
3: Hát köszönöm szépen, hogy fölkészítettél, ez egyébként egy fontos dolog, hogyha valaki pávával találja szembe magát, akkor hogyan védekezhet, erre sajnos választ most nem kaptunk.
4: De várjál, most megkérdezzük, most én kérdezem meg az AI-t, mit szólsz? Hogyan védekezzünk páva ellen?
3: Ezt nézem. Itt írja nekünk Kristóf, hogy akkor ő az első Prius páva.
4: Ez erős volt. Na, hogyan védekezzünk páva ellen? A pávák elleni védekezés leghatékonyabb módja a mozgás érzékelős öntöző rendszerek használata.
3: Na, mi erre van?
4: Erre nem gondoltam volna.
3: És hogy jön veled szemben egy páva, akkor hirtelen felállítasz egy mozgás érzékelő öntöző rendszert.
4: Mindig legyen ott zsebben egy, jó? A fizikai akadályok felállítása, hálók, magas kerítések, valamint a vizuális és hangalapú madárriasztók alkalmazása. Várjál, mivel a pályák, azok vannak, focipályák. Mivel a pávák kifejezetten intelligens, makacs és kiválóan repülő madarak, a védekezés folyamatos elszántságot és több módszer kombinálását igényli. Na kérem, ez van. Emellett kellemetlen felületek kialakítása. Ha a páva előszeretettel pihen a kerítés tetején vagy a terasz korlátján, helyezzen el oda madár leszállás gátló tüskéket vagy húzalokat, amelyek fizikailag teszik lehetetlenné a leszállást. Az tök jó, mert telerakod a teraszt ilyennel, te se tudsz leülni.
3: Okay,
4: a páva se, se.
3: Az erdőben vagy. Támad egy páva. Hogyan generálsz magad körül egy másodperc alatt tüskét is, ami locsolni is tud? Melyik szervethez nyúlsz?
4: Látod? Én zsigerből ráéreztem a helyes megoldást.
3: Vagy csak támaszkodsz Zsókának az elmés és átgondolt tervéhez, vagy tervére, le kell rúgni.
4: De megkérdezem, hogy az erdőben, hogy erre van-e valami...
3: Amúgy a páva védett?
4: Hát lehet egyébként, hogy igen. Az erdőben a pávákkal való találkozás ritka. De ha vadon érő, vagy elszökött példánnyal futsz össze, a legfontosabb szabály, maradj nyugodt, ne közelíts felé, és adj neki teret a távozásra. De szerintem ugyanúgy kell akkor kezelni, mint Andit, amikor rossz napja van.
3: Na, nagyjából ezt vidd magaddal.
2: Buenos morgen! Minden hét

0: A kedvenc rádiód, mindig veled vagyunk. Remélem, jól telik a szombat délelőtt. Lassan 10, úgyhogy Pisti érkezik a legfrissebb hírekkel. Aztán pedig egy dél-koreai lánycsapat, akik nagyon nagyot mennek, mind az interneten, mind a streamingen. A Blackpinkről van szó. Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa énekelnek azonnal. A K-pop vagy K-pop legismertebb nemzetközi előadói ők. És hát a nagy újdonság a Deadline című harmadik mini-albumuk. Ez idén február legvégén jelent meg. És nagyjából 4 év után ez volt az első olyan album, amin mind a 4 tag együtt szerepel, talán ezért szólt ez ekkorát. A hírek után kiderítjük, jön majd a Blackpink féle Jump.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10 óra, jó napot kívánok, szép hétvégét. Személyes egyeztetést kezdeményezett a miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Mintegy 400 franciaországi iskola maradt zárva pénteken, közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját Komáromban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Tudatta a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az MTI-vel közleményben. A kezdeményezés célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten közvetlenül megismerjék a fogyatékossággal élő emberek és az őket képviselő szervezetek tapasztalatait, valamint azokat a szakmai és finanszírozási feltételeket, amelyek nélkül az ellátórendszer és az érdekvédelmi munka hosszú távon nem tartató fenn. Mintegy 400 franciaországi iskola maradt zárva pénteken, miután az oktatási körülmények és az intézmények finanszírozása miatt kezdődő diák tüntetések országszerte elterjedtek, és több helyen erőszakba torkoltak. Nantban több iskolában is tűz ütött ki, Marseille-ben tanárokat locsoltak le benzinnel, a belügyminisztérium pedig már csaknem 2000 letartóztatásról számolt be, írja az index.hu. Közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában Komáromban. A gála hangverseny meghívott vendégei a budapesti Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei voltak. A különleges zenei es során a fiatal tehetségek közösen varázsoltak ünnepi hangulatot a közönség számára. És végezetű sport, férfi párbajtőrben idősebb Andrássy Tibor, női kartban Dávid László lett a vezetőedző a magyar vívó válogatottnál. A Magyar Szövetség honlapja szerint a péntek délutáni elnökségi ülés legfontosabb napirendi pontja a lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása volt. Bockó Gábor szövetségi kapitány javaslatait egyhangú szavazással elfogadta a testület. A novemberben Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpián a magyar színeket egyedül a kétszeres kadett világbajnok női párbajtőrűző Horváth Lotti képviseli majd.
0: Időjárás.
1: Még nem fúj visszavonulót az indián nyár, leghamarabb jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelítetnek minket.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Ferenci Balázssal. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Pisti, köszi szépen neked, jó munkát a folytatásra. Közben pedig 10 óra lehet őz, mindenkinek csak pozitívan itt a Forrás Rádió, mindig veled a mikrofonnál Ferenci Balázs. Micsoda jó idő van, én is kandikálok kifelé, hétágra süt a nap. Közben pedig megy üzenet küldő műsorunk a 0620 978 9785, az amire tudsz írni. Addig pedig itt a Blackpink, Feel a Jump.

Micsoda nosztalgia, itt a Forrás Rádió, a kedvenc rádiód, mindig veled vagyunk. Üzenet küldöm, műsorunkat hallgatod, a 0620 978 978 5-ös az, amin el tudsz érni. Telefon, SMS, Viber, bármilyen fronton hívhatsz és írhatsz a stúdiónak. Szia Balázs, szép napot és jó munkát, Tibi vagyok, Aranyosról szeretnék kérni egy dalt. Küldöm anyukám barátnőjének, Anna Máriának, és nagyon boldog szülőnapot utólag, ismert hétfőn volt, Forrás Rádió mindig veled és csak pozitívan, téged pedig üdvözöllek újra a Forrás Rádióban. Tibi, nagyon-nagyon jó fej vagy, köszi, hogy velünk vagy, és hogy írtál. Robin Schulz és a Show Me Love, ezt tudom most nektek küldeni itt a Forrás

dal, amiről nekem az idei nyaralásom jut eszembe, hiszen nagyon sokat szólt ez a horvát rádiókban. Teddy Swims, Mr. Noitól, ez pedig a Forrás Rádió, a te kedvenc rádiód. Mindig veled vagyunk. 4 perccel múlt el 4:12, 0620 97 8 97 85. Erre lehet nekünk üzenni, ahogy Éva is tette a Viberen. Üdv, szeretnék kérni lányomnak szülinapjára egy James Blunt dalt. Köszönöm, anyu és papi. Jó hallani Balást, meg az Istvánt is újra. Éva, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jól esnek ezek a visszajelzések. A dal pedig akkor itt van a lányának. James Bluntot ígértem, és ha már újdonság, akkor a Cyrillel közös Tears Dry Tonight szól a Forrás Rádióban. Boldog szülinapot!

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
4: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Gyors és sporti szerviz a plusz 3670 208 83-93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

remélem ízlet. Sabrina Carpenter, tész, pedig a Forrás Rádió mindig veled. Üzenet küldő műsorunkat hallgatod 0620 978 9785. Ide lehet írni Viberen vagy éppen SMS-ben. Sziasztok, ma ünneplem a 28. születésnapomat, és szeretnék kérni egy dalt. A dal címét rátok bízom, csak magyar legyen, és lepjetek meg vele. Előre is nagyon köszönöm, és további szép napot kívánok a rádió minden munkatársának. Hát hiába nézem, hogy ki lehetett az, aki az üzenetet küldte, aláírás nincs. Nagyon-nagyon boldog 28. születésnapot kívánok a Forrás Rádió csapata nevében. Remélem, hogy a Szikora Robit és a Valma csapatát szereted. Egy kicsit hozzuk vissza a balatoni nyarakat itt a Forrás Rádióban.

0: nehéz bármit mondani. Ezek nem zenék, ez egy életérzés. A Deja Vu és az I Can't Stop 2002-ből itt a Forrás Rádióban, a kedvenc rádiódban mindig veled vagyunk. Na, vannak viszont bakik, mondjuk láthattunk ilyet, amikor közlekedési jeleket festenek fel az útra, és a leggyengébb mondjuk a stop felirat sikertelensége volt, amikor stopped lett belőle. Viszont vannak külföldön olyanok, amikor a fordítóval próbálkoznak ilyen közlekedési táblákat csinálni, és hát nem mindig úgy jön össze, ahogy ezt eltervezték, és az általában mindig utólag terül ki. Mutatom, hogy mi volt a Buenos Morgan heti témája.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Másik kedvenc, a világ egyik legjobb fordítási bakija, ez Swansea önkormányzatának egy helyzete, ott egy útjelző tábla van kint, és kiadták az angol szövegét a Walesi fordítóknak, és automatikus választ kaptak Walesiül, de azt hitték, hogy ez maga a fordítás. Azt akarták kirakni, hogy teherautóknak behajtás vagy behajtani tilos, és végül az van a táblán, hogy jelenleg nem vagyok az irodában, a fordítandó anyagokat küldjék el.
3: Hát ez nagyon jó.
4: Hogy meglepődhettek az arra járó Walesiek?
2: Nagyon komoly, nagyon komoly.
3: Ez jó.
2: Ez tényleg olyan, mint a Koreában a forró ajtó. Tehát amikor fölmentünk egy épület tetejére, és ugye ott kim volt az ajtó, és rá volt írva, hogy tűz esetén nem megérinteni, mert felforrósodik, fémből volt, és ott volt alatt a leírással ugyanez.
4: Jaj, gyerekek,
2: jaj,
4: igen.
2: Hányan megyek tovább.
4: Jó, de ugye ezt nem meséltem már szerintem, hogy egy kiállításon fotózta egy szintén médiában dolgozó haverom, hogy mindent kiírtak, mert hogy gondolt, hogy egy kiállítás volt, és a feliratokat gondolták, hogy megjelenítik be írással is. És igen, kitették a táblát brejírással rajta, és mindegyikre tettek egy jó kis üvegtáblát, hogy megóvják.
2: A védelem.
3: Igen.
2: Kapaszkodjatok, ez is jó, egy pincér. Egy amerikai pincér 2026-ban arról mesélt, hogy volt egy 30 fős asztaltársasága. Nagyjából a felét egyszerűen nem küldte be a konyhára, trehány volt, és meg se jegyezte, hogy mit rendeltek az asztal felénél. És nagyjából 45 perc után rájött arra, hogy mi a helyzet, de ezt nem merte bevallani. Ezért azt találta ki, hogy a séfet baleset érte, és emiatt csúszik a kaja.
4: És 300 dolláros borravalót kapott, mert megszánták a séfet.
3: Jaj, Istenem.
4: Na, de figyelj, akkor ezek szerint nem voltak elégedetlenek, hiába később kapták meg a kaját.
3: Igen.
4: Én a csávót simán hagynám. Életre való, megoldotta a problémát, és még plusz pénzt is termelt.
3: Igen,
2: jó, akkor maradott, oké. Okay. Rendben, akkor van a klasszikus hiba, ebből egyet szedtem ki, de ilyenből sok van, hogy a főnök a feleségének egy pikáns üzenetet szeretett volna elküldeni, de a küldés mindenkinek gombra nyomott rá. Ő maradhat, nem? Az ilyet imádjuk. Jó? És...
4: Hát nem tudom, mit szorátok, küldenék valami ilyet a stábcsoportba.
2: Szerintem
4: küldesz.
3: Szerintem.
4: Nóra küldenek, elküldenéd a belső üzenet.
3: Ja, fordítva lenni.
2: Jó, igen, és végére hagytam a másik kedvencemet. Igen. Temetőcég, nyitott koporsós temetés, és jelezte a család, hogy ez nem úgy néz ki, mint anya. A cég csak azt válaszolta, hogy törődjenek bele, a halál megváltoztatja az embert.
3: Jó.
2: Összekeverték a két koporsót, és nem azt mondta.
4: Ez nem csak morbid, hanem ez valóban, tehát ez az éj.
2: Mézve, hogy ez nem úgy néz ki, mint anya, de a halál az így változtatja meg. De hát nem szőke van, de hát ez van.
4: Nem, hát...
2: Nem is 160.
4: Na itt, nem, ez nem fér bele szerintem, tehát itt az ilyet el kell küldeni.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Ahogy hallgattam ezt a dalt, előttem volt egy jó kis falusi búcsú, ahol megy körbe-körbe a ring is, erre a zenére nagyon jó lenne ráfelülni. Ziggala, James Arthur, meg a Lasting Lover, ez pedig a Forrás Rádió, ahol mindig veled vagyunk. Lassan delet ütnek az órák, úgyhogy Pisti érkezik ismét a legfrissebb hírekkel, aztán pedig Üzsel legújabbja, Jamaican!
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem optika. A látás garanciája.
2: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Mindjárt dél már csak 3 perc, a harangszó előtt pedig jönnek a hírek. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. A G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyers olajat fognak felszabadítani. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. Jövök már is a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán parlament elé terjesztett új kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, annak mielőbbi és hiánytalan elfogadását sürgetve. A nyilatkozat szerint a tervezet átfogóan és érdemben rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva a kisebbségek intézményhálózatának megmaradását és az anyanyelv szabad használatát az oktatásban. A kidolgozott megoldások nem csak a kárpátaljai magyarság, hanem Ukrajna valamennyi nemzeti kisebbsége és őshonos népe érdekét szolgálják, áll a dokumentumban. A 7 vezető ipari hatalom, azaz a G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyers olajat fognak felszabadítani stratégiai készleteiből a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon, továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat sem, jelentette be Emmanuel Macron francia államfő. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. A helyiek védelmében kiemelt szerepet kapó egység jelenléte révén olyan külterületekre is eljutnak az egyenruhások, amelyeket eddig szinte lehetetlen volt megközelíteni gépjárművel. A 2 Nonius fajtájú állat közül az egyik már rendelkezik a 3-as vizsgával, így kiválóan bírja a hosszabb egy helyben állást a felvonulásokon. A lovakat több településen is láthatják majd. És végezetű sportrekordot döntött az idei Tókupa Komáromban. 10 iskola összesen 537 versenyzője állt rajthoz a hagyományos mezei futóversenyen. Az eseményt a komáromi Petőfi Sándor általános iskola testnevelés munkaközössége szervezte. A versenyzőket és kísérőiket Vörösházi Tibor, az iskola testnevelés munkaközösségének vezetője és a verseny főszervezője, Niki Cserdóra, az intézmény igazgatója, valamint a rendezvény ötletgazdája Andrási Mihály köszöntötte. A Tókupa évről évre sportolási és versenyzési lehetőséget kínál Komárom és a környék általános iskolásainak. A rendezvény a közösségi sportélmény mellett hagyományosan az aradi vértanúk emléke előtt is tiszteleg.
0: Időjárás.
1: Még nem fúj visszavonulót az indián nyár, leghamarabb jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelíthetnek minket.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Ferenci Balázssal. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Pisti, köszi szépen. Akárhogyan is nézem, dél van, úgyhogy egy kerek óránk marad hátra, amit még együtt tölthetünk. Te, én és a csak slágerek itt a Forrás Rádióban, ahol mindig veled vagyunk. 0620 97 8 97 85. Sok olvashatlan üzenetem van még ebbe az órába, beletuszkolom őket. Üzsel viszont indít itt az újdonság a Jamaican vele azonnal.

Na valahogy így szól a szabadság himnusza, Bob Sinclair, Sound of Freedom, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk, 6 perc elmúlt eddél, jó étvágyat, hogyha éppen elkészült az ebéd. 0620 978 9785 ide lehet nekünk üzenni, mert hogy egészen egyik tart az üzenő műsorunk. Sziasztok, Levente vagyok, ma van a páromnak a születésnapja, Eszternek, és szeretném köszönteni egy zenével, üzenem neki, hogy szeretem, további szép napot mindenkinek, nektek jön a következő, utána pedig Mónika kérésen szeretném kérni a Koloplast DSU területére a Magna Cum Laude Pálinka dal című számát. Hát kitartás nektek oda, Mónika. Először tehát Levente, Eszter és a születésnap. Remélem jól választottam. Jack Jones, Aura, szól az I Miss You.

0: tudatosságot. Forrás Rádió. Szint hozunk az életedbe.
1: Hi, I'm Medusa.
2: Hey, we're One Republic.
3: Hey guys, this is Leoni.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

ahol mindig veled vagyunk. Kellemes hétvégét, jó pihenést, üzenetküldő műsorunkat hallgatott továbbra is. 0620 97 8 97 85, itt lehet engem elérni. Kata is üzent nekünk a Viberen. Szia Bali, szeretnélek téged üdvözölni újra az éterben, remélem sok vidám napot fogsz együtt tölteni a kollégákkal. Szívből kívánom neked, és szeretnék kérni is egy dalt, Offenbach Overdrive, és azt neked küldeném. Üdv Kata, aki jelenleg a fahéjas jeges kávéját issza, miközben a rádiót hallgatja, de azért élni tudni kell. Offenbach, Norma J. Martin, micsoda hangja van itt az Overdrive.

0: Piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

Rádió mindig veled. A Mávinform közölt egy hírt, hát nem túl pozitív, akik vonatoznának, nekik segítek egy kicsit. Az osztrák vasút, tehát az ÖBB tájékoztatása szerint kábeltűz miatt előre láthatólag ma estig szünetel a közlekedés Bécs, illetve Hegyeshalom között, ezért a Budapest-Bécs viszonylaton közlekedő utasoknak hát jelentősen hosszabb eljutási időre és pótlóbuszokra kell készülni. A Railjetek, a bécsi Eurocity, illetve a győri Eurégiók csak Hegyeshalomig közlekednek, illetve onnan is indulnak vissza Győrt, illetve Budapest felé. A nemzetközi utasok részére az osztrák vasúttársaság vonatpótlást szervez. A belföldi forgalomban pedig a győri fővonalon utazók a nemzetközi vonatok késésére, esetleges kimaradására kell számítani, javasolt az utazást az S10-es vonatokkal, illetve a soproni, valamint a szombathelyi IC-kkel tervezni. Hát nem túl jó hír, kitartást, minden további a mavcsoport.hu-n. Ami a jó hír, hogy csak slágerek a folytatásban a kedvenc rádiódban a forráson. Egy az ezredfordulóról mindjárt micsoda nosztalgia, a Molokóval Sing It Back. Most pedig egy picit megnyugszunk, ha már ebédidő, TJ Snake szól.

0: Pihentető dalok a hétvégéd mellé. Starly, Call on Me, ez pedig a Forrás Rádió mindig veled. 0620 978 978, 5 hét lehet minket elérni, SMS-ben, Viberen vagy éppen élő szóban. Ha azt mondom, hogy gyógyszertár és a gyógyszertárban zene szóljon, akkor Dr. Béres jó választás lehet, de egy ruhabolthoz mi lenne az, ami odaillik? Ez volt a hétindító kérdésünk a Buenos Morgenben.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Andi, neked valami vágy, mondjuk egy ruhabolt? A kedvenc ruhaboltod, hogyha megállna?
3: Lehet, hogy lemennék.
2: Milyen zenét játszon egy ruhabolt?
3: Fogalmam sincs.
2: Az biztos, hogy a patikus az Dr. Béres játszon. De a ruhabolt, mi legyen a ruhaboltban?
4: Milyen zenét?
2: Mit társítasz? Mi az asszociációt, hogyha ruha vagy, hogyha divat jön be?
4: Hát valami aktuális. Hát mindig aktuális a divat, és az aktuális lágereket.
2: Mindig friss láger.
4: Hogy jön a Gucci Home.
3: De mindegyik egyébként azt játszik.
2: És akkor elől a kamionos fülkében ott lenne a pucérnős törölköző, a mögött föl tudod próbálni a ruhát?
3: Persze.
2: Mindig aktuális divatok. Én tudjátok, mit adnék nagyon, hogyha jönne? Én tökre utálom azt, hogy meg kell állni és be kell menni egy benzinkútra tankolni. Képzeld el azt, hogy a kerted előtt megállna a benzines, mint a Forma 1-ben, ott megtankol, kifizeted és viszlát szevasz.
4: Sőt, házhoz jön a gumicsere is, nem? Az is úgy, mint a Forma 1-ben.
3: Az jó lenne mondjuk.
2: Jönnek? Na ugye?
4: És pár másodperc alatt megkapják.
3: Azt tudnám értékelni.
2: Most röhögni fogsz, de én Budapesten pont most találkoztam egy olyan céggel, azt hiszem a BSV-nek mosták le a buszát egy ilyen reklám videóban, hogy automosás házhoz jön.
3: Az igen. Már régóta van.
2: De nekem ez új volt most, vagy ez úgy meglepett, de hogy nekem ez még tud újat hozni.
4: Igen. Az van, de lehetne akkor ezt még tovább fokozni, hogy házhoz mennek, és nem csak az autót mossák le, hanem bárkit meg is fürdettek. Gyereket, anyukát, apukát.
2: Ez jó, és akkor olyan
4: apukát helyeken, is a csini bikinis lányok, ahogy az autót mossák.
3: Ja, tényleg.
2: Olyan helyeken, ahol nem szoktak fürdeni.
3: Amúgy ilyet lehetne, hogy csinos nők
2: ilyen volt,
3: a kocsidat. Szerintem az népszerű lenne.
4: Drága hallgatók, lehet, hogy elindítjuk ezt az üzletágat is, úgyhogy ha van rá érdeklődés, akkor írjatok, és mi pedig küldjük Andit és Kittit.
2: Ez lesz a forró drót. Engem mostak le Axos lányok a szigeten, azt meséltem már, panaszkodtak, hogy a franciák büdösek.
3: És téged, azért mostak le téged.
2: Mindenkit, ez egy akció volt.
3: Mert a franciának nézel kész, büdös voltál.
2: Nem, abban az évben az Axos lányok mosták ott az embereket a szigeten, az volt a fürdés, be lehetett sorakozni a szivacsal.
4: Na, de állunk meg a Forraxos lányok.
3: Ja.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: úgyhogy Pisti érkezik a Tatai Krónikával, aztán pedig Hittal Randi. A következő jó pár óra láttam már itt toldolod a szerkesztőségben, éppen a kávégépet simogatta óvatosan. Átadom neki a stúdiót, nagyon jó volt itt lenni, Ferenci Balást hallottad, csak pozitívan.
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
2: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. Óvodavezetői értekezletet tartottak péntek délelőtt a Tatai Városházán. Felsőoktatási ösztöndíjat írtak ki Tatán. Útfelújítás és ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Tatán az Ipari Parkban a Győri úton. Jövök a részletekkel, ezek a Tatai Krónika hírei, a mikrofon mögött Szabó István. És akkor a folytatás. Óvodavezetői értekezletet tartottak péntek délelőtt a Tatai Városházán. A havi rendszerességű találkozókon Miklő József polgármester és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai az önkormányzati fenntartású tatai óvodák és bölcsödék vezetőivel, képviselőivel konzultálnak az aktuális témákról. Az értekezleten többek között a 26-27-es nevelési év indulásáról, az óvodai úszásoktatás rendjéről és az idei óvodapedagógiai nap megrendezéséről egyeztettek. Tata város önkormányzata az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériummal együttműködve kiírta a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2026-27-es tanév második és a 2027-28-as tanév első fél évére vonatkozóan. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2026. november 5-e, további részleteket a tata.hu oldalon találnak. Útfelújítás és ideiglenes forgalmi rend lesz Tatán. A Tatai Ipari Parkban a Győri úton a meglévő aszfaltburkolat megerősítésének munkálatai várhatóan október 5-én hétfőn kezdődnek, és előre láthatóan október 31-én fejeződnek be. A munkaterületek ütemenként kerülnek majd lezárásra, a kivitelezés ideje alatt a helyszínen ideiglenes forgalmi rend lép életbe. Az első ütemben a Győri út a Gédia telephely előtti szakasza a Molnár utcáig egyirányosítva lesz, változó forgalmi irányból. A forgalom egy forgalmi sávon halad szűkített keresztmetszeten. A második ütemben a Győri út a Nordárt telephely és a benzinkút közötti szakaszon változó irányból egyirányosítva lesz. A forgalom egy forgalmi sávon halad szűkített keresztmetszeten. A Nordárt telephely és a Tesco gazdasági bejárat közötti szakasz a munkák legvégén csak rövid időre kerül teljes lezárásra. Az Ipari Parkban a Győri úton zajló építési munkák során a közforgalmú busz közlekedés szünet el. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából író-olvasó találkozó lesz a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban. Október 6-án 18 órakor Szlavicsek Judit érkezik a városba, a program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kedves hallgatók, a Tatai Krónikát hallották Szabó Istántól, köszönöm figyelmüket, kevesebb mint egy óra és újra találkozhatunk majd, addig is tartsanak a Forrás Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió, kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittaller Andreával. Forrás Rádió, mindig veled.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, indul is a mai sziesta, és bizony egészen este 8 óráig leszek veletek, szokás szerint. Sok-sok színes és filmes hírrel készültem meg, persze hozom a legjobb slágereket is a folytatásban. Szólni fog például majd Jess Glynn-től az I'll Be There, most viszont megyünk tovább Wookie-val, szól a Ring of Fire.

és Funkstar Deluxe közöse a Sun is Shining, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Hamarosan elárulom majd, hogy mi lett Palvin Barbara és Dylan Sprouse gyermekének neve, viszont most még egyelőre megyünk tovább, Doja Cat és SZA közösével.

már. Jude Law és Azaria közöse a Várnék itt a Forrás Rádióban, és bizony kiderült már az is, hogy mi lett a neve Palbin Barbara és Dylan Sprouse gyermekének neve. Szeptember 7-én született meg a kislányuk, Dylan pedig a saját podcastjében, a Wide Man-ben mesélt kicsit arról, hogy milyen az apaság, és a baba nevét is elárulta. A kislány a Sylvie nevet kapta. Bevallotta egyébként azt is ebben a podcastben, hogy imád lányos apuka lenni, és nagyon örül annak, hogy bővült a családja. Most pedig kanyarodjunk vissza a zenéhez, a Conor Maynard és Ne-Yo közösével megyünk.

0: Beat. Hét óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban, a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
2: Hello Tatabánya! Jövünk Kecskén! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Ült héten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombosföldgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
7: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
8: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információ a Forrás Rádióban.
1: Picit körbenézünk, hogy mi a helyzet a megyei utakon. Én egyébként nagyobb balesetet vagy torlódást nem látok. Remélem ez így is marad. Ha nektek ennél van több infotok, akkor ezt mindenképpen küldjétek el nekem 0620 978 975-ös. Ha az M1-es autópályát választanátok, akkor pedig mindenképpen nézzétek meg, hogy mi a helyzet ott, mielőtt elindultok, mert hát ott ugye azért percenként változik a helyzet. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Stefania Shakon közös a The Sweet Escape zárja az első órát, mert elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor át kell adnom a mikrofont Pistinek, hogy el tudja mondani nektek a híreket, információkat. A következő órában pedig természetesen visszatérek majd, és ezzel a dallal fogunk tovább menni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
2: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel, lesz be mindennapjaikba. Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

Autós és Parti Szerviz a plusz 3670 208 83 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 2 óra, már csak 3 perc. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. Személyes egyeztetést kezdeményezett a miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Mintegy 400 franciaországi iskola marad zárva pénteken, közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját Komáromban. Jövök már is a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet, tudatta a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az MT-vel közleményben. A kezdeményezés célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten közvetlenül megismerjék a fogyatékossággal élő emberek és az őket képviselő szervezetek tapasztalatait, valamint azokat a szakmai és finanszírozási feltételeket, amelyek nélkül az ellátórendszer és az érdekvédelmi munka hosszú távon nem tartható fenn. Mintegy 400 franciaországi iskola maradt zárva pénteken, miután az oktatási körülmények és az intézmények finanszírozása miatt kezdődő diák tüntetések országszerte elterjedtek, és több helyen erőszakba torkoltak. Nantban több iskolában is tűz ütött ki, Marseille-ben tanárokat locsoltak le benzinnel, a belügyminisztérium pedig már csaknem 2000 letartóztatásról számolt be, írja az index.hu. Közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában Komáromban. A gála hangverseny meghívott vendégei a budapesti Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei voltak. A különleges zenei es során a fiatal tehetségek közösen varázsoltak ünnepi hangulatot a közönség számára. És végezetül sport, férfi párbajtőrben idősebb Andrásfi Tibor, női kartban Dávid László lett a vezetőedző a magyar vívó válogatottnál. A Magyar Szövetség honlapja szerint a péntek délutáni elnökségi ülés legfontosabb napirendi pontja a lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása volt. Bocskó Gábor szövetségi kapitány javaslatait egyhangú szavazással elfogadta a testület. A novemberben Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpián a magyar színeket egyedül a kétszeres kadett világbajnok női párbajtőrűző Horváth Lotti képviseli majd.
0: Időjárás.
1: Ugyanolyan időnk lesz, mint eddig, kabátos reggelek és pólós délutánok váltogathatják egymást a hétvégén is.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Szép napot, sziasztok, Pisti, köszi a híreket, és akkor vágjunk is bele egy újabb órába. Filmes hírekkel foglak bombázni titeket, például szó lesz majd Tom Holland új szerepéről, az új G.I. Joe-ról, valamint a Wednesday 3. évadáról is. Most azonban indulunk tovább a legjobb slágerekkel, Baby Clothes jön a folytatásban, szól tőle a Dream About You.

és Nigel Stately közöse a Szabad Esés. Ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Tom Holland pedig Fred Astaire szerepében fog majd tündökölni. Egyébként nagy újdonságot ezzel nem árulok el, mert ezt már 5 éve bejelentették, viszont most az is kiderült, hogy ki lesz Ginger Rogers. Nem más, mint Sabrina Carpenter. A film egyelőre cím nélkül fut, annyit azonban tudni, hogy a forgatókönyve Caitlin Riley The Astaires, Fred and Adele című könyvét veszi alapul, és nagy hangsúlyt fog fektetni Fred Astaire korai pályafutására, valamint a nővérével Adele Astaire-rel alkotott táncduójára. Ennyi egyelőre, amit ezzel a projekttel kapcsolatban tudni lehet. A folytatásban pedig akkor menjünk tovább.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Minellitől szólt a Memories. Bradley Cooper pedig megkapta Duke szerepét a Paramount készülő G.I. Joe filmjében, amelyet Danny McBride fog rendezni. A történetről és a további szereplőkről egyelőre nem árultak el részleteket, a stúdió viszont friss megközelítést ígér, legalábbis a Mafab információi szerint. Arról, hogy mikor kerülhet a mozikba, szintén nincsenek információk. Viszont amiről lesz információtok, az a következő dal, ez pedig nem más, mint Beyoncé és Jay-Z közöse, a Deja Vu.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
3: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
4: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
5: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Sziasztok, és a The Business 2020-ból szólt itt a Forrás Rádióban. Szeptember 30-án pedig lezárult a Wednesday harmadik évadának forgatása. A sorozat továbbra is a Nevermore világát bővíti, miközben új helyszínek és rejtélyes karakterek is fognak érkezni majd. A szereplő gárdához többek között Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor és Kennedy Moyer is csatlakozik. Valamint Eva Green, aki a rejtélyes, eltűnt Ophelia nénit fogja alakítani, Morticia Adams testvérét. A rendezői székben továbbra is Tim Burton ül. A harmadik évad történetéről és premier dátumáról egyelőre ennél több konkrétum nincsen. Megyünk most tovább egy jó kis dallal, az idei évből szól a Stray Kids-től a This and That.

Ez volt dr. Béres és Herceg újdonsága, amit akarsz a boldogságtól. Ez a Forrás Rádió, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andrát halljátok. Megyünk most tovább a folytatásban Joel Corey Ray és David Guetta közösével, ez pedig nem más, mint a Bad.

Az óra végénél járunk, úgyhogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hogy el tudjanak mondani a híreket, információkat. A következő órát pedig majd The Moonlight fogja indítani a Can't Take My Eyes Off You-val. Mutatom, hogy melyik dalról van szó.

0: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: közösségi oldalakon.
1: Hello Tatabánya, jövünk Kecskéd. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 3 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. Ismét nagyon alacsony a Duna vízszintje, de ez Paks működését most nem befolyásolja. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti az LNG szállítását Németország felé. Szemétszedés volt Komáromban. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. A Duna csökkenő vízállása ellenére nem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezéseknek és néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgáz szállítását a helyi LNG termináról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković, horvát miniszterelnök Zágrábban, miután tárgyalt Markus Söder, bajor kormányfővel. Plenković közölte, Horvátország a maga részéről befejezte a kapacitás növeléshez, és a vezetékhálózat fejlesztéséhez szükséges pénzügyileg és műszakilag is jelentős beruházásokat. A miniszterelnök szerint most a szlovén és az osztrák partnerekkel kell egyeztetni arról, miként lehet a gáz Németországba eljuttatni. Reményei szerint a szállítás a következő 2 évben megindulhat. Markus Söder szerint az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a déli energiafolyosok fejlesztésére, amelyek eddig háttérbe szorultak az északi útvonalakkal szemben. Szemétszedés volt Komáromban, a Kemma.hu beszámolója szerint alig 1,5 óra alatt végzett a tervezett Dunaparti szakasz megtisztításával a KÖSZ Egyesület csapata Komárom Szőnyben. A hétvégi szemétszedési akció nem csak tisztább környezetet eredményezett a Pocskai tó és a Csillagerőd közötti szakaszon, hanem egy nem mindennapi leletet is felszínre hozott. A Duna alacsony vízállásának köszönhetően 2 régi horgonyra bukkantak az önkéntesek, amelyek hamarosan a monostori erőd kiállítását gazdagítják. És végezetül sport, a MOL Esztergom a közösségi oldalán közölte a hírt, az irányítóként és átlövőként is bevetető Szőlőcsi Zácsik Szandra keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg, 2 nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, de várhatóan néhány hét kihagyás vár rá.
0: Időjárás.
1: Még nem fúj visszavonulót az indián nyár, leghamarabb jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelítetnek minket.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket. Ebben az órában hozok nektek easter egg-eket a Szerelem képlete című filmmel kapcsolatban, meg persze a legjobb slágereket, úgyhogy szólni fog majd hamarosan Nelly Furtadótól az Honesty, most pedig Moonlight indítja az órát a Can't Take My Eyes Off You-val.

A The 411 és a Dump szólt 2004-ből itt a Forrás Rádióban. És akár hiszitek, akár nem, de a Szerelem képlete című filmnek van kapcsolata a Star Wars-szal. Méghozzá úgy, hogy az írónő Elie Hazelwood a két karaktert Kylo Ren és Rey szerelmének képzelte el. Szóval egy fanfictionként indult. Ahogy a könyvekben, a filmben is fel lehet fedezni emiatt utalásokat, ezeket fogjuk most megnézni. Hát először is a főszereplő neve Adam, ami nem véletlen. Adam Driver után kapta, aki a Star Wars filmekben ugye Kylo Rent alakította. Aztán vicces módon a filmben Adamet alakító Tom Batemannek szegről végről van köze a történethez. Ő ugyanis annak a Daisy Ridley-nek a férje, aki Rey-t alakította a Star Wars filmekben. Aztán Tom Bateman maga is kapott egyébként némi szerepet az eredeti sztoriban, már mint a könyvben, de nem a főszereplő férfi szerepénél gondolt rá Elie Hazelwood, hanem a gonosznál. Mindjárt jövök még hasonló easter egg-ekkel, viszont most, ha már az egyik főszereplő Lili Reinhardt, akkor menjünk tovább a BTS-szel, ugyanis a következő dal videoklipjében ő a főszereplő. Szól a Swim.

itt a Forrás Rádióban, meg a többi Easter Egg, a Szerelem képlete című filmben. Ugye előbb már említettem, hogy kapcsolat van a film és a Star Wars között, és hát úgy, hogy annak idején Elie Hazelwood Kylo Rent és Rey-t képzelte el a két főszereplőnek, az ő szerelmüket írta meg tulajdonképpen. Na de akkor nézzük, hogy milyen Easter Egg-ek vannak még. Hát például az Ébredő erő című filmben van egy jelenet, ahol Kylo Ren a karjában viszi Rey-t. Ez pedig bekerült a Szerelem képlete filmbe is. Aztán a filmben felcsendül Gracie Abrams Mess It Up című dala, ami valószínűleg nem véletlen. Hiszen Gracie Abrams annak a J.J. Abramsnek a lánya, aki a Star Wars 7. és 9. epizódját rendezte. Aztán John Williams Rey zenéjére többször utalnak a háttérzenékben, a film különböző pontjain fel lehet fedezni. Nos, ha még nem láttátok a Szerelem képlete című filmet, nézzétek meg, vagy olvassátok el a könyvet, előbb olvassátok el a könyvet, én azt mondom mindig, és próbáljátok meg felfedezni majd ezeket.

0: Yeah. Yeah.
1: Ha ezt hallod, akkor jól döntöttél. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Like no other.

2004-es Legre a Flawless szólt itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andrát halljátok. Hozom nektek a továbbiakban is a jobbnál jobb dalokat, például hamarosan szólni fog majd Post Malone és Swae közöse a Sunflower, most pedig megyünk tovább Alan Walker és Sasha Alex Sloan közösével, ez pedig nem más, mint a Hero.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Jude Law és Lil Frog közös a Szóltan Lej. Most pedig robogunk is tovább a legjobb slágerek hullámhosszán. 2026-ból szól Robbie Williams és Miss Monique közöse a Beauty in

szünetre ellépek a mikrofon elől, és átadom azt Szabó Istvánnak. Hozza a híreket, információkat, utána természetesen visszaragadom tőle a mikrofont, és indítom is a következő órát nektek ezzel a dallal.

0: műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás-hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra, jó napot kívánok, szép szombat délutánt. Üdvözlik a Nemzeti Kisebbségek Oktatási Jogainak Bővítését a Kárpátaljai Magyar Szervezetek. A G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyers olajat fognak felszabadítani. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán parlament elé terjesztett új kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, annak mielőbbi és hiánytalan elfogadását sürgetve. A nyilatkozat szerint a tervezet átfogóan és érdemben rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva a kisebbségek intézményhálózatának megmaradását és az anyanyelv szabad használatát az oktatásban. A kidolgozott megoldások nem csak a kárpátaljai magyarság, hanem Ukrajna valamennyi nemzeti kisebbsége és őshonos népe érdekét szolgálják, áll a dokumentumban. A 7 vezető ipari hatalom, azaz a G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyers olajat fognak felszabadítani stratégiai készleteiből a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon, továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat sem, jelentette be Emmanuel Macron francia államfő. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. A helyiek védelmében kiemelt szerepet kapó egység jelenléte révén olyan külterületekre is eljutnak az egyenruhások, amelyeket eddig szinte lehetetlen volt megközelíteni gépjárművel. A 2 Nonius fajtájú állat közül az egyik már rendelkezik a 3-as vizsgával, így kiválóan bírja a hosszabb egy helyben állást a felvonulásokon. A lovakat több településen is láthatják majd. És végezetű sportrekordot döntött az idei Tókupa Komáromban. 10 iskola összesen 537 versenyzője állt rajthoz a hagyományos mezei futóversenyen. Az eseményt a komáromi Petőfi Sándor általános iskola testnevelés munkaközössége szervezte. A versenyzőket és kísérőiket Vörösházi Tibor, az iskola testnevelés munkaközösségének vezetője és a verseny főszervezője, Niki Cserdóra, az intézmény igazgatója, valamint a rendezvény ötletgazdája Andrási Mihály köszöntötte. A Tókupa évről évre sportolási és versenyzési lehetőséget kínál Komárom és a környék általános iskolásainak. A rendezvény a közösségi sportélmény mellett hagyományosan az aradi vértanúk emléke előtt is tiszteleg.
0: Időjárás.
1: Ugyanolyan időnk lesz, mint eddig, kabátos reggelek és pólós délutánok váltogathatják egymást a hétvégén is.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután, sziasztok, Pisti közi a híreket, információkat. Ebben az órában olyan híres emberekről fogok beszélni nektek, akik elárulták, hogy miért nem vállaltak gyermeket. A legjobb slágerek sem maradnak el, nem kell aggódni. Szóval indulunk is tovább, ahogy előző óra végén ígértem, Ali Farben, Graham Candy és Laos közösével, ez pedig nem más, mint a Flowers.

és Paulina közöse a Tele a szívem, ezt ad itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Manapság pedig már nem olyan ritka, hogyha az ember nem vállal a gyermeket. Az már egy másik kérdés, milyen a megítélése, de maradjunk annyiban, hogy joga van mindenkinek meghozni a saját döntését. Nos, vannak olyan hírességek, akik nyíltan vállalják, hogy mi az, ami miatt ők nem vállaltak gyermeket. Nézzünk meg ebből párat a Joy.hu összeállításából. Itt van Seth Rogen és felesége Lauren Miller Rogen. Tudatosan döntöttek úgy, hogy nem lesz gyerekük. A színész szerint hosszú időn keresztül vártak arra, hogy egyszer majd elérkezik az a pont, amikor mindketten azt érzik, hogy most már szeretnének családot alapítani. Ez az érzés azonban nem érkezett meg. Alison Brie férjével Dave Francoval közösen jutott arra, hogy nem szeretnének gyereket. A színésznő egyszer meglehetősen őszintén beszélt arról, hogy már az is szorongással töltötte el, amikor elképzelte, mennyi felelősséggel járna egy gyerek. Sarah Paulson döntése mögött azonban egész más félelem állt. A színésznő szereti a gyerekeket, ugyanakkor saját magát impulzív emberként jellemezte, és attól tartott, hogy ha szülővé válna, egy napon megbánná a döntést. Hozok még ilyen hírességeket, viszont most megyünk tovább Cyril és Marjo közösével, ez pedig nem

0: Meghalszol
1: fel. Love Cameron és a Boyfriend után még van a tarsolyomban egy pár olyan híresség, akik elárulták, hogy miért nem szeretnének gyermeket, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Miley Cyrus korábban környezetvédelmi okokról is beszélt, amikor a gyerekvállalás került szóba. Az énekesnő aggasztónak látja a klímaváltozás és azt, hogy milyen bolygót hagyunk a következő generációkra.

valami hiányzik, azért, mert nincs gyermeke. Bár hosszú pályafutása alatt számtalanszor megkapta ezt a kérdést, hogy miért nem lett anya, ő ezt nem tragédiaként kezelte, számára ugyanis a gyermektelenség nem áldozat, hanem annak az életnek a része, amelyet választott. Megyünk most tovább a folytatásban Sean Paul-lal, szól tőle 2006-ból az Everblaze.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanelyy.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
3: Hello Tatabánya! Jövünk Kecskén! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
4: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
5: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
7: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombosföldgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
8: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
9: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, és hát beszéltem már ma Miley Cyrusról, de most hallhattátok is tőle 2023-ból a Revert. Most pedig visszautazunk.

itt a Forrás Rádióban, a Valmar és Dor közöse a Marimba szólt. Most pedig visszautazunk a tengeren túlra, Britney Spears és Will.i.am közöse érkezik a Scream and Shout. Bring the action.

Ennek az órának is elértünk a végéhez, most pedig szokás szerint jönnek a hírek, információk méghozzá Szabó Istvántól. A folytatásban pedig majd megyünk tovább a Purple Disco Machine és a Retrosonics közösével, ez pedig nem más lesz, mint a Ghost Town. Mutatom!

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
2: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
3: Munkahelyet keresel?
4: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
5: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

és parti szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Személyes egyeztetést kezdeményezett a miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Mintegy 400 franciaországi iskola maradt zárva pénteken. Közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját Komáromban. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Tudatta a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az MTI-vel közleményben. A kezdeményezés célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten közvetlenül megismerjék a fogyatékossággal élő emberek és az őket képviselő szervezetek tapasztalatait, valamint azokat a szakmai és finanszírozási feltételeket, amelyek nélkül az ellátórendszer és az érdekvédelmi munka hosszú távon nem tartható fenn. Mintegy 400 franciaországi iskola maradt zárva pénteken, miután az oktatási körülmények és az intézmények finanszírozása miatt kezdődő diák tüntetések országszerte elterjedtek, és több helyen erőszakba torkoltak. Nantban több iskolában is tűz ütött ki, Marseille-ben tanárokat locsoltak le benzinnel, a belügyminisztérium pedig már csaknem 2000 letartóztatásról számolt be, írja az index.hu. Közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában Komáromban. A gála hangverseny meghívott vendégei a budapesti Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei voltak. A különleges zenei es során a fiatal tehetségek közösen varázsoltak ünnepi hangulatot a közönség számára. És végezetű sport, férfi párbajtőrben idősebb Andrássy Tibor, női kartban Dávid László lett a vezetőedző a magyar vívó válogatottnál. A Magyar Szövetség honlapja szerint a péntek délutáni elnökségi ülés legfontosabb napirendi pontja a lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása volt. Bockó Gábor szövetségi kapitány javaslatait egyhangú szavazással elfogadta a testület. A novemberben Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpián a magyar színeket egyedül a kétszeres kadett világbajnok női párbajtőrűző Horváth Lotti képviseli majd.
0: Időjárás.
1: Még nem fúj visszavonulót az indián nyár, leghamarabb jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelítetnek minket.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Pisti, köszi a híreket, nektek pedig nagyon szép délutánt kívánok. A folytatásban a macskákról lesz szó, mégpedig arról, hogy mit jelent az, ha daggasztanak. A legjobb slágerekkel megyünk tovább természetesen, úgyhogy szólni fog majd hamarosan a Swedish House Mafiától a Heaven Takes You Home, a Purple Disco Machine és a Retrosonics közösével pedig megyünk most tovább, szól a Gastown.

50 Cent és a Candy Shop szólt 2005-ből itt a Forrás Rádióban. És hát szakértők szerint a dagasztás a macskáknál már kölyökkorban megjelenik, és olyan ösztönös mozdulathoz kapcsolódhat, amelynek eredetileg nagyon is fontos szerepe volt. Ez a mozdulat összefügghet azzal, ahogy a kis cicák például szopizás közben az anyjuk hasát nyomkodják, de nem ez az egyetlen lehetséges magyarázat, legalábbis a Life.hu cikke szerint. Amennyiben a macskánk rendszeresen a lábunkon, vagy a hasunkon, vagy az ölünkben kezdenek el nyomkodni, az általában nem véletlen. Ez annak a jele lehet, hogy a cica biztonságban és kényelmesen érzi magát mellettünk. Aztán a dagasztás nem kizárólag akkor fordul elő, amikor a macska szeretgetésre vágyik. Sok cica közvetlenül lefekvés előtt végzi ezt a kis rituálét. Emögött pedig egy ősi ösztön állhat. A vadon élő macskák számára hasznos lehetett, ha a magas füvet vagy más növényzetet lenyomkodják maguk körül, hogy kényelmesebb és biztonságosabb fekhelyet alakítsanak ki maguknak. A dagasztás emellett a mancsok és a lábak izmainak átmozgatásában, nyújtásában is szerepet játszhat. Jövök még ezzel kapcsolatban részletekkel, viszont most megyünk tovább Fúséval, szól a

0: hangerőt fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, nem tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél,

Party Started 2002-ből szólt ez a szuper dal itt a Forrás Rádióban. Most pedig megyünk tovább egy 2024-es slágerrel, ami nem más, mint Bibi és Jackson Wang közöse. Ez nem más, mint a Feeling Lucky.

Bányi Zsuzsilot, Hübeg és Majka közöse a Valahonnan, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andreát halljátok egészen. Este 8 óráig itt leszek veletek, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Most megyünk tovább.

0: ezt az órát a Sexy Back-kel. 2006-ból szólt ez a szuperdal, most pedig szólni fognak a hírek, információk, méghozzá Szabó Pistitől, úgyhogy át is adom neki a mikrofont, viszont előtte még megmutatom, hogy melyik dallal indul a következő óra.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat!
1: Ez a Beat!
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc és este 6 óra lesz, üdvözlöm Önöket, szép estét. Ismét nagyon alacsony a Duna vízszintje, de ez Paks működését most nem befolyásolja. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti az LNG szállítását Németország felé. Szemétszedés volt Komáromban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. A Duna csökkenő vízállása ellenére nem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezéseknek és néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgáz szállítását a helyi LNG termináról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković, horvát miniszterelnök Zágrábban, miután tárgyalt Markus Söder bajor kormányfővel. Plenković közölte, Horvátország a maga részéről befejezte a kapacitás növeléshez, és a vezetékhálózat fejlesztéséhez szükséges pénzügyileg és műszakilag is jelentős beruházásokat. A miniszterelnök szerint most a szlovén és az osztrák partnerekkel kell egyeztetni arról, miként lehet a gáz Németországba eljuttatni. Reményei szerint a szállítás a következő 2 évben megindulhat. Markus Söder szerint az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a déli energiafolyosok fejlesztésére, amelyek eddig háttérbe szorultak az északi útvonalakkal szemben. Szemétszedés volt Komáromban, a Kemma.hu beszámolója szerint alig másfél óra alatt végzett a tervezett Dunaparti szakasz megtisztításával a KÖSZ Egyesület csapata Komárom Szőnyben. A hétvégi szemétszedési akció nem csak tisztább környezetet eredményezett a Pocskai tó és a Csillagerőd közötti szakaszon, hanem egy nem mindennapi leletet is felszínre hozott. A Duna alacsony vízállásának köszönhetően 2 régi horgonyra bukkantak az önkéntesek, amelyek hamarosan a monostori erőd kiállítását gazdagítják. És végezetül sport, a MOL Esztergom a közösségi oldalán közölte a hírt, az irányítóként és átlövőként is bevetető Szőlőcsi Zácsik Szandra keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg, 2 nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, de várhatóan néhány hét kihagyás vár rá.
0: Időjárás.
1: Ugyanolyan időnk lesz, mint eddig, kabátos reggelek és pólós délutánok váltogathatják egymást a hétvégén is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, nektek pedig nagyon szép napot kívánok, és hát ebben az órában a jobbnál jobb dalok fognak egymás után következni. Például szólni fog majd Declan J. Donovan-től a Fighting With Myself, meg itt lesz a Follow the Flow újdonsága is a beszívom, viszont most indulunk a Wachowski Live-val, szól a Shackles.

Ubiera con a Skido, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, csoda, hogy ki tudtam mondani. Szóval, ha a mikrofon mögött Hittaler Andrát halljátok, azonban nagyjából másfél óra múlva érkezik a váltás, hiszen jönnek a Forrás Rádió DJ-i ide a stúdióba. Mondom, hogy kik lesznek ma a pult mögött. A Saturday Live Sessionben 8 órától DJ Dom Panda fog kezdeni, aztán 9 órától DJ Yellow. A Club Sessionben 10 órától Valentino érkezik a pult mögé, majd utána 11 órától jön Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. És akkor most a folytatásban pedig jön a BSV és Nagy Bogi közöse, ez pedig nem más, mint az Always Be Mine.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, vágjunk is bele az utolsó órába, már ami engem illet, hiszen 8 órától kezdődik a szombati Mix műsor, 8 órától a Saturday Last Session, 10 órától a Club Session, szóval hamarosan érkeznek a Forrás Radio DJ-i. Most még egyelőre én keverem a zenét, szóval indulunk tovább a Huntrix-szel, szól a

A Bonnie-em és Rehab közöse a Sunny, itt a Forrás Rádióban, meg a mikrofon mögött Hittaler Andrea, viszont nem sokáig el is köszönök tőletek, viszont előtte még felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ma is lesz mix műsor, szóval érdemes velünk maradni a folytatásban. 8 órától a Saturday Live Sessionben DJ Dom Panda fog kezdeni, aztán érkezik 21 órától DJ Yellow. A Club Sessionben Valentino indít majd, utána pedig szokás szerint érkezik Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én pedig, ahogy már említettem, elköszönök most tőletek. Hittaler Andreát hallottátok a mikrofon mögött. Köszönöm szépen, hogy egészen idáig velem tartottatok. Holnap találkozunk legközelebb reggel 7 órától. További szép estét kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, szépen.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, jó hétvégét. Holnap lesz a Tatai Állatbarátok napja. Elindult az esztergomi Palatinus túljövőjéről szóló helyi társadalmi egyeztetés. Bejárást tartott dr. Molnár Attila, Komáromváros polgármestere a Szőnyi temetőben. Kedves hallgatók, a hírperceket hallják 2026. október 3-án szombat este Szabó Istvántól. És akkor a folytatás. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében október 4-én az építők parkjában rendezik meg a Tatai Állatbarátok napját, azaz holnap, amelynek programjaira 14 óra 50 perctől várják az érdeklődőket. Az eseményen a megyei rendőrség is jelen lesz, hiszen fontosnak találták az állatvédő szervezetekkel való együttműködést, mondta el Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Racsné Galambos Grétát hallják.
2: Az állatvédelem kapcsán a rendőrségnek számos feladata van, de úgy gondolom, hogy ezen a téren is, mint a legtöbb témakörben, a megelőzés az, ami a legfontosabb és a legkiemeltebb. Ebben is vannak feladataink, és Valiékkal együtt működve úgy gondolom, hogy ilyen programokkal lehet a lakosság figyelmét leginkább felhívni az állatvédelem fontosságára, hiszen ugye az állatkínzás, mint bűncselekmény is ad nekünk sajnos feladatokat, de hogyha érzékenyítjük az embereket és megelőzhetjük ezeket az eseményeket, akkor úgy gondolom, hogy már nagyon sokat tettünk. Főként ugye a gyerekekkel kapcsolatban érezzük azt, ezt a megelőzési tevékenységet is, mint nagyon sok mást már egészen az óvodában elkezdjük, és hát nyilvánvalóan a gyerekek még inkább fogékonyak erre a témára, szeretik az állatokat, de úgy veszük észre, hogy a felnőttek is igen fogékonyak erre a témára, nagyon sokan szívügyüknek tekintik az állatvédelmet. Mi fizikailag is jelen leszünk, tehát a munkatársaim ott lesznek, programokkal várják az érdeklődőket, ugye nekünk a kutyák azért is játszanak nagyon fontos szerepet a mindennapjainkban, mert a kutyás alosztályunk munkatársai minden nap együtt töltenek időt, és minden nap dolgoznak együtt a kutyáikkal, tehát ezek a kutyák a mi mindennapi életünknek a részét képezik. Tehát lesz kutyás bemutató, illetve lesz nyereményjáték is. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a láthatóság is fókuszba kerül ezen a rendezvényen, és díjazni fogjuk azokat, akik a leginkább láthatóbb ruházatban érkeznek a rendezvényre, de itt nem csak a gazdikat, hanem a kis kedvenceket is be lehet öltöztetni.
1: A Budapest-Komárom-Győr vasútvonalon előre tervezett zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán az éjszakai órákban Tatabánya és Tata között. Tegnap este óta október 5-én hajnal 4 óráig folyamatosan, illetve október 12-én éjféltől 4 óra 45 percig. Ácsállomáson 5-én és 6-án éjszakánként 21 órától másnap 5 óráig Tata és Almásfűzítő között október 11-én este fél 10 és éjfél között. Útlezárások is lesznek. Ácson az Ipari utcai átjárót október 5-én 21 órától másnap hajnal 5 óráig lezárják. Kerülni az állomás túloldalán a Batthyány utca felé lehet. Ácson a Batthyány utcai átjárót október 6-án 21 órától másnap 5 óráig lezárják. Kerülni az állomás túloldalán az Ipar utca felé lehet. A Komárom-Székesfehérvár vasútvonal Bakony-Sárkány és Kisbér közötti szakaszán előre tervezett zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán október 16-án, 26-án és 27-én. Az állomás az állomások közötti nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodhatnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Szeptember 24-én elindult az esztergomi palatinusztó jövőjéről szóló helyi társadalmi egyeztetés a Közhang felületén. A résztvevők október 11-ig mondhatják el, milyen problémák megoldását tartják a legsürgetőbbnek, és milyen fejlesztéseket szeretnének a tónál. Az egyeztetés indulásáról Radnai Márk számolt be a honlapján. A kezdeményezés célja, hogy megismerjék a tavat használók és a környéken élők tapasztalatait, igényeit, valamint a palatinusz jövőjével kapcsolatos elképzeléseit. A kérdések többek között a vízminőséget, a vízszintet, a természetvédelmet, a fürdőzés és a horgászat feltételeit, a tisztaságot, valamint a parkolást érintik. Konkrét fejlesztési lehetőségekről is véleményt lehet nyilvánítani. Szóba kerülnek ivókutak, padok, illemhelyek, kerékpártárolók és játszótér, továbbá kijelölt kutyás vagy horgászterületek kialakítása is. Bejárást tartott dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere a Szőnyi temetőben, amely felújításának nagy része Minden Szentekre és Halottak napjára befejeződik majd. Elkészült teljes hosszában a kerítés, megújul a belső úthálózat, közvilágítást építenek ki, bevezetik a vizet, és urnafal is kialakításra kerül majd. Napokon belül tető alatt lesz az újravatalozó épülete, amelynek engedélyezési eljárása vélhetőleg november végére, december elejére fejeződik majd be. A régi ravatalozó épülete elbontásra kerül, annak helyén a Szőnyi katolikus plébániával egyeztetett kegyhely kerül kialakításra. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. A helyiek védelmében kiemelt szerepet kapó egység jelenléte révén olyan külterületekre is eljutnak az egyenruhások, amelyeket eddig szinte lehetetlen volt megközelíteni gépjárművel. A két Nonius fajtájú ló közül az egyik már rendelkezik a hármas vizsgával, kiválóan bírja a hosszabb egyhelyben állást a felvonulásokon. A lovakat több településen is láthatjuk majd, nem csak Kisbéren. Környén október 6-án, kedden 14 óra 30 perctől tisztelegnek az aradi vértanúk előtt mártír haláluk 177. évfordulója alkalmából. A református temetőben kedvezőtlen időjárás esetén az általános iskolában az iskolások ünnepi műsora után Gál Balázs lelkipásztor mond emlékező beszédet, majd a jelenlévők elhelyezik az emlékezés virágait és mécseseit a kegyeleti helyeken. A környei önkormányzat a község valamennyi lakóját hívja és várja a megemlékezésre. És végezetül sport, a MOL Esztergom a közösségi oldalán közölte a hírt. Az irányítóként és átlövőként is bevethető Szőlősi Zácsik Szandra keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg. Két nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, de várhatóan néhány hét kihagyás vár rá. Kedves hallgatók, ezek voltak a hírpercek 2026. október 3-án szombat este Szabó Istvántól. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást és jó időtöltést kívánok. Holnap 7 óra 57 perckor ismét találkozunk majd a hírekben. Viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

készíti elő a szombat esti bulizást 21 óráig, ami pedig a folytatást illeti 21 órától. A Light Sessionből már tök jól ismert DJ Yellow fokozza tovább a ma esti hangulatot, de mielőtt indítanánk a szombat

borzasztó szingli hölgyeknek a belépés 22 óráig díjtalan. Ami pedig a ma estét illeti, ne felejtsétek el, 22 órától lesz Club Sessionünk is, ahol Valentino Rizkozzer ezúttal a legjobb klubslágereket működik. Élő műsor alatt SMS Viber számunk is 0620 978 9785 a megszokott számon. Írd meg neked üzenetben, melyik zene tetszett a Mix műsorban a legjobban. Mi a programod ma estére, te tán készülsz-e a szombatesti, jövő hét szombatesti szingli partiba? Köszönöm, ha velünk maradsz, a műsorvezető jó magam, Hubik Sándor, és Dompaddával indítjuk a szombatestét.

0: korán nyitunk, kapunyítás már 21 órától, és a zöld karszalagot választó szingli hölgyeknek a belépés 22 óráig díjtalan. Jövő héten szombaton pedig újra itt leszünk a Forrás Rádióban az élő mix műsorral. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján.
2: Egy műsor,
1: ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A

elhozzuk nektek a szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.

Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

0: amik sosem mennek alok, amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: No nightmares when you can still see the light.